0: tehetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.

0: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Magyar tulajdonos folytatja az édességgyártást a Nestlé Diósgyőri üzemében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármesterei is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé Diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális vállalata nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládéfigurákat gyártó, 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. A cég a kereslet visszaesésével indokolta a lépést. Az új tulajdonos, a Vimpex, vállalta, hogy januártól folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenéküszöb megerősítése.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Erasmusról ismert barátnőjének. Mindenféle csajnak elmondta és lehordta a háta mögött, nem tudott magyarul szegény. Igazából már aznap este kb. Akkora szikra volt, hogy felháborodott rajta. Persze ekkor még ki sem derült, hogy amúgy neki a hobbija a, hát mondjuk úgy, hogy megcsalás is. Ilyenek ezek a hazugság alapú életek. Na, visszatérve tehát, lehet, ő lesz a feleségem. Na, ehhez mindenképpen gratulálunk Marcinak, egy következő üzenettel megyünk tovább. Egyetem alatt elkezdtem az akkor tanult szakmámban gyakornokként dolgozni, ott megismertem más területeket, MSC-re már teljesen más irányba tanultam tovább, és így lettem végül mérnök helyett pénzügyes. Ezt én is elmeséltem a hasonló sztorimat, hogy volt egy jelentkezésem gazdasági informatikára, de ott betelt a létszám, és akkor így átkerültem egy olyan osztályba, számviteli ügyintézésre, ahol csak lányok voltak, 18 lány és én, meg aztán kicsivel később, azt nem tudom, hogy sikerült, de pontosabban hát tudom, hogy sikerült, mert az a helyzet, hogy későn jelentkeztem az egyetemre, pótfelvételivel jelentkeztem, és akkor a nagykoliban, ahol a fiúk is voltak, ott beteltek a helyek szintén, ezért átkerültem egy lánykoliba, és az első egyetemi évemet ott lánykoliban töltöttem, külön szobában persze, tehát nem a lányokkal egy helységben, volt egy külön egyszemélyes szoba, az volt az enyém, de csak lányok voltak körülöttem, és hát az is egy izgalmas dolog volt, nagyon sok szex és New York meg született feleségek részt néztem meg akkoriban a közös helységben. Minden esetre jó sztori volt, és nagyon örülök, hogy az életem része volt, mert hát így bővíthettem a tudásomat, meg az ismerettségemet, meg a lányok lélektanát egy kicsit jobban megismertem, úgyhogy nekem mindenképpen hasznos volt. Kedves hallgatók, tud példát mondani pillangótársa a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk 0635-92-92-5-ös vagy kívánságkukac@cegdetradio.hu, de azt még nem is mondtam, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, bár nem sokan szoktak, de azért tudjanak róla, facebook.com/cegdetradio, itt is jöhetnek az üzenetek. A következő órában ugyanez lesz a témánk, de igyekszek most már mindenkinek a végére érni, helyesebben megfogalmazva az összes üzenetet beolvasni, ami ennek a témának kapcsán érkezik hozzánk. Úgyhogy lezárjuk ma ezt a témát, szóval, hogyha valakiben még van egy olyan sztori, amit elküldene, azt mindenképp tegye meg, mert már nem lesz több lehetőség, a mai napon zárjuk ezt a témát. Tehát még egyszer, tud példát mondani pillangoltással a saját életéből? Ha igen, üzenjen nekünk, és néhány zene meg a hírek után indul a második óra, abban sort kerítünk rá, ha sikerül.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Látom, nem bírom el én sem.

szuper volt, de a második már kevésbé. Akkoriban volt egy másik lány is, félig meddig a képben. Őt vettem volna fel motorral, és mentünk volna egyetemre, viszont odafelé elütöttek. Még a patkán ülve írtam a lánynak, hogy aznap este a randi nem fog összejönni, mert visznek a kórházba. A másik lány rám se ederített, ő viszont két napra rá feljött hozzám, mert két hétig el sem hagyhatta mankóval a lakást.

0: vihar a szárnya.
1: Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Napos időre számíthatunk, New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármesterei is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kos uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter

0: Közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

Márk írja azt nekünk, hogy ugyanaz az ing volt rajtam, ami a Tinder profilképen felismert az egyik meccsem az utcán, úgy, hogy előtte nem is találkoztunk, csak cseteltünk. Most a feleségem. Hát ez már gratulálok. Tudni kell jókor felvenni azt az inget, ahol már láthatott ez a hölgy, és ezek szerint jól sikerült minden, aztán meg gondolom törölted magad a Tinderről. De a lényeg az, hogy egymásra találtatok, és ezt is köszönjük, ugyanis pillangó hatásokat keresünk mindenkinek a saját életéből. 0635952952-ös, de közelít a műsor vége, és igyekszünk ezt a témát rövidre zárni a mai napon, mert már harmadik alkalommal vesszük elő. Random Insta sztorikat nézegettem, egy idegen srác sztoriából egy választási lehetőség volt, írsz vagy írjak. Csak úgy megnyomtam az utóbbit, fél órán belül írt is, 4 éve vagyunk a legjobb barátok, ezt Orsi küldte nekünk, és egyébként igen, nem feltétlen mindig a párkeresés lesz a megoldás egy társkeresőn, hanem lehet, hogy barátokat találhatunk, nekem is van egy ismerősöm, és nagyon jóban vagyunk, annak ellenére, hogy kémia amúgy nem volt. Felhívott egy barátom, hogy megy egy konferencia roadshowjára vidékre, és hogy elmegyek-e vele. Bár a konferencia anya rendezvénye igen közel volt hozzám, nem mentem el, de valamiért erre igent mondtam. Ez teljesen, de teljesen új pályára állította az életemet, írja nekünk Dorina. Hát kár, hogy az nem derült ki, hogy milyen pályára, máskor nyugodtan írd le nekünk hosszabban, én nagyon szívesen felolvasom. Általános iskolában volt egy nagyon jó barátnőm, de sajnos középiskolás korunkra megszakadt a kapcsolat. Később megkerestük egymást, és azóta tartjuk a kapcsolatot. Ő bevett egy DC csoportba, hogy ott játszunk, ahol megismertem egy srácot, aki azóta az egyik legjobb barátom. Rajta keresztül még egy nagyon jó barátnőm lett, akivel egy buliba mentünk, ahol megismertem a jelenlegi párját, aki külföldön lakik. Egy fél év múlva elhozta magával a srác a legjobb barátját, akivel azóta is egy párt alkotunk. Egy hét múlva kiköltöztünk páromhoz, és új életet kezdtünk. Nagyon hiányozni fognak a barátaim, de biztos meg fogjuk oldani, hogy tudjunk találkozni. Hát, hogyha ez vigasztal, én pont nemrég, a megfázásom is onnan van egy kicsit, nemrég Ausztriában egy jó 6 órás utat utaztunk ki barátainkhoz, szóval ritkán találkozunk, néha ők jönnek, most mi mentünk először, de meg lehet oldani mindenképpen a távolság ellenére és ezeket a dolgokat, és a történet meg az, hogy ment a kocsiban a klíma odafelé és visszafelé, és valószínűleg ez okozta ezt a kis megfázást, ami miatt a hangom ilyen, de a lényeg az, hogy lehet tartani a barátokkal a kapcsolatot, ma már azért egészen egyszerű messengeren, vagy más ilyen online fórumokon, és néha-néha találkozni is, úgyhogy ne aggódj emiatt, a lényeg, hogy megtaláltad a párodat rengeteg véletlen folytán, és az is nagyon fontos, hogy tartsátok a barátokkal is a kapcsolatot. Én már régen ismertem a mostani páromat, évek óta az egyik legjobb barátom unokabátyja egyébként. Sokszor összefutottunk, de a Szián kívül kb. Semmit nem beszéltünk évekig. Elmentem ennek a legjobb barátomnak a születésnapjára, de kb. Egész nap nem volt kedvem hozzá, nem is éreztem jól magam, tényleg csak a vége felé estem be. A nagybácsival azóta együtt vagyunk, több mint 1 éve. Ehhez gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük Fanninak, hogy ezt leírta. Azt meg elmondom önöknek, hogy még egy blokkra visszajövünk, most már új üzeneteket ne írjanak, mert szerintem pont meg leszünk a végéig, aztán persze majd kiderül. Tud-e pillangó hatásra példát mondani a saját életéből? A kérdés továbbra is ez egyébként itt a Ceglét hangjában. FM 92 Ceglét Rádió. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Tud példát mondani pillangó hatása a saját életéből? Ez volt a kérdésünk, tulajdonképpen nem először, már harmadik alkalommal tettük fel ezt a kérdést, de úgy döntöttem, hogy most mindenkire sort kerítünk, úgyhogy jönnek az utolsó üzenetek ebben a témában. Újabb adást már nem kezdünk ezzel, úgyhogy mindenki remélem elküldte, aki el akarta. Adtam rá rengeteg lehetőséget, szóval, ha valaki kimaradt, az most már magára vessem. Elmentem a legjobb barátom szülőnapjára az állatkertbe, aki utolsó pillanatban meghívta egy szaktársát is, hogy csatlakozzon hozzánk. A szaktárs azóta a mennyasszonyom. Írja nekünk Robi, gratulálunk hozzá. Mentünk házat nézni, és véletlenül pont összefutottunk egy régi ismerősünkkel, aki ott arra felé lakott. Mondtuk, hogy házat nézni megyünk, és megtudtuk tőle, hogy a kert ár feléért már majdnem elkelt a ház, szóval én kapásból lealkudtam a felére, mondta a közvetítő, hogy valami köztes árban állapodjunk meg, és én mondtam, hogy sajnos nem fog menni, mert ennyink van csak rá. Már köszöntünk el, hogy akkor ebből nem lesz semmi, mire utánunk szólt, hogy megegyeztünk. Ha nem futunk össze az ismerősemmel, nem merek fele árat ajánlani, és egy csomó pénztől elestünk volna, amit aztán mind a felújításokba tettünk. Ennek drasztikus hatása lett az életünkre, és azon a chance meetingen múlt, tehát azon a véletlen találkozáson. Úgyhogy igen, ez is ilyen történet, nagyon szépen köszönjük, név nincs az üzenet végén, de hát ez minket ugyebár nem zavar. Anyukám TB ügyintéző volt, fiatalon elvesztettem sajnos. Én egy szállodában voltam recepciós, amikor bejött a helyi perfekt igazgatója a fia ballagási ebédjét lefoglalni. Akkor megkérdeztem tőle, hogy hogy is működik ez a mérlegképes könyvelői tanfolyam, mert érdekelt anyukám miatt beiratkoztam. A számvitel tanárnőm akkor a mostani főnököm volt, 16 éve vagyok a kollégája, és igen, ezt már én teszem hozzá, egy ilyen szerencsés véletlen is el tudja mozdítani az embert egy egészen más irányba. Lássuk az utolsó üzenetünket. Megkérdeztem egy rokonom, szerinte hol lehetne megtalálni a párom. Azt mondta, hogy a hobbimmal kapcsolatban jó esély lenne rá. Elmentem hát egy előadásra a témában, ahol megjegyeztem az előadó nevét. Rákerestem otthon a neten, és találtam egy podcastet tőle, amiben megemlített egy Facebook csoportot. Jelentkeztem, majd végignéztem a tagok listáját, ráírtam egy nagyon csinos lányra, azóta 3 éve együtt vagyunk. Ha nem egyezik a hobbink, vagy nem megyek végig ezeken a lépéseken, valószínűleg soha nem találkoztunk volna, pedig közel 15 éve majdnem, hogy szomszédok is voltunk. Ez egyébként nagyon komoly, és Zsombornak köszönhettük az utolsó üzenetet. Igen, van, hogy rájövünk, hogy annyira közel voltunk egymáshoz, fizikailag, valahol valamikor, de mégsem találkoztunk, aztán egy szerencsés véletlen folyamán mégis úgy alakul. Kedves hallgatók, ez volt a Ceglét hangja mai napra, lezártuk a pillangó hatásos témánkat, legközelebb valami újjal, tehát holnap egy másik témával jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra. Ceglét Rádió FM 98.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a 25 éve történt terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, a korábbi elnökök, valamint a New Yorki polgármester. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A merényleteknek mintegy 3000 halálos áldozata volt. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakétavédelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20.000 forintot jelent. Magyar Péter hozzátette, a támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára a vele készült interjú második részében. Azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni ma este a fővárosban a Hősök tere környékén a budapesti fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek közt az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt.
1: Az időjárásról.
5: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Szeptember 12-én szombaton, igen szombaton, ennek ellenére a mikrofonnál Becker Bernadett, és holnap vasárnap is így lesz ez, viszont a mai napban a csavar, hogy déli 12 órakor átadom pontban harangszókor a stafétát Süveges Andrásnak, de addig tartsanak velem, hogy a tehetik, utána pedig természetesen vele. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Szeptember 12-e van a nap, amikor a Máriák ünnepelhetik névnapjukat. Bibliai néveredeti Héber formája Mirjam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. Kedves Máriák, nagyon-nagyon vanyobb boldog névnapot kívánok. És jó, hogy megragadom az alkalmat, ha már ilyen kivételeztetett helyzetben vagyok, hogy boldog névnapot kívánjak édesanyámnak is.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

És amikor köszöntöttem a névnaposokat, jöjjön egy születésnapos is, és természetesen minden születésnaposnak nagyon-nagyon boldogat kívánok. Jennifer Hudson, amerikai énekesnő, színésznő, 1981-ben született ezen a napon. Oscar, Golden Globe és kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő. 2020-ban a világ legbefolyásosabb 100 emberek között szerepelt a Time magazinban. 2004-ben szerzett ismertséget az American Idol tehetségkutató versenyen, ahol 7. helyen végzett. 2006-ban debütált a filmvásznon, mint Effie White a Dreamgirls című musicalben, amiért többek között Oscar-díjat nyert a legjobb női mellékszereplő kategóriában, és innentől szárnyalt, én azt gondolom, hogy szárnyal is majd tovább. Jöjjön ő, a születésnapos Jennifer Hudson, és ígér

0: Programozó, a Ceglét Rádió programajánló rovata.
1: Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perc várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadságtéren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Cegvédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartás idejében tekinthető meg. A Szecesszió csodái, építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e, csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

közeleg a Kossuth toborzó ünnepély és huszár fesztivál, és ennek keretében újra csak lesz huszár konyha főzőverseny, vadételek, bográcsételek, egytál ételek megmérettetése. Önnek helyszíne a Kossuth tér lesz, majd a főzőversenyre pedig várják a 2-3 fős csapatok jelentkezését. Nevezési díj nincs, de csapatonként megközelítőleg 20 adag étel elkészítését javasolják a szervezők, amit egy megjelölt szervezetnek felajánlhatnak a főző csapatok, vagy kóstolójegy formájában értékesíthetik is az ételt. A főzéshez szükséges alapanyagokról a főzőcsapat gondoskodik. Jelentkezni a Kossuth toborzó.hu oldalon, vagy a szelenyi.agneskukac@cegledikultura.hu e-mail címen lehet, és természetesen a Kossuth toborzó keretében, tehát szeptember 19-én lesz majd ez a bizonyos főzőverseny, a huszárkonyha, tehát várják 2-3 fős csapatok jelentkezését.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a 25 éve történt terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, a korábbi elnökök, valamint a New Yorki polgármester. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A merényleteknek mintegy 3000 halálos áldozata volt. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakétavédelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. Magyar Péter hozzátette, a támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Váhi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára a vele készült interjú második részében. Azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni ma este a fővárosban a Hősök tere környékén a budapesti fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek közt az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt.
0: Az időjárásról.
1: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
0: Ceglin Rádió FM 92.5.

0: Teddy Swims indította fél órát, ez volt a Mr. Know-it-all, minden tudó, 2026-os vadonatújsláger itt a 92-ötön, bár nem olyan sokáig mondhatom már, hogy vadonatúj, hiszen mindjárt itt az év vége. Na de ne szaladjunk ennyire előre, nekem elég most erre a fél órára koncentrálnom, hiszen fontos dolgom van, jön majd hamarosan a horoszkóp.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Jöjjön át a horoszkóp, méghozzá hétvégi horoszkóp, és annál is szűkebbre véve szerelmi horoszkóp. Főképp kedves Kos, ha párkapcsolatban élsz, most érdemes őszintén beszélni arról, hogy mire vágytok és mind szeretnétek változtatni. A kimondatlan elvárások könnyen félreértésekhez vezethetnek, ezért ne várd, hogy a másik gondolatolvasó legyen. Szingliként rájöhetsz, hogy már egészen más típusú kapcsolatot keresel, mint néhány hónappal ezelőtt. Ne elégedj meg fél megoldásokkal, csak azért, mert félsz az egyedül léttől. Most a tiszta kommunikáció minden kapcsolat alapja lehet. Lehet, hogy egy beszélgetés elsőre kényelmetlennek tűnik, mégis ez hozza el a legnagyobb megkönnyebbülést. Ez a hétvége arra tanít, hogy szeretetnek egészséges határokra van szüksége. Bika, egy kedves érintés, figyelmes üzenet vagy őszinte érdeklődés sokkal mélyebben megérinthet, mint bármilyen drámai vallomás. Ha párkapcsolatban élsz, most újra felfedezhetitek azokat az apró dolgokat, amelyek miatt annak idején egymásba szerettetek. Szingliként egy hétköznapi helyzetből is kialakulhat egy különösen ígéretes ismerettség, ne akarj siettetni semmit, mert a legszebb kapcsolatok most lassan bontakoznak ki. Hallgass a szívedre akkor is, ha az első lépések bizonytalannak tűnnek. Az őszinte figyelem most bizalmat épít, a bizalom pedig közelebb hozza egymáshoz a szíveket. Ez a hétvége emlékeztet arra, hogy a szeretet sokszor a legapróbb gesztusokban mutatkozik meg. Ikrek. Bár elsőre kényelmetlennek tűnhet a nyitottság, végül sokkal közelebb kerülhettek egymáshoz. Szingliként valaki a gondolkodás módjával és az őszintességével ragadhat meg igazán. Most a lelki kapcsolódás sokkal fontosabb lesz, mint a felszínes flörtök. Figyelj arra, hogy ne csak megérteni akard a másikat, hanem át is érezd, amit mond. A legfontosabb válaszok most nem a fejedben, hanem a szívedben születnek meg. Ez a hétvége megmutathatja, hogy az őszinteség a legvonzóbb tulajdonságok egyike. Engedd, hogy az érzelmeid is megszólaljanak. Rák. Ez a hétvége segíthet lezárni egy régi érzelmi történetet. Lehet, hogy most ismersz fel egy olyan mintát, amely hosszú ideje visszatart attól, hogy teljes szívvel megéld a szerelmet. Ha párkapcsolatban élsz, egy őszinte beszélgetés segíthet begyógyítani régi sebeket. Szingliként rájöhetsz, hogy már nem ugyanazokat az embereket vonzod, mint korábban. A múlt tanulságait nem kell tovább cipelned, elég, ha tanulsz belőlük. Most lehetőséget kapsz arra, hogy másképp reagálj, mint régen tetted volna. Ne félj elengedni azt, ami már nem szolgál. Minden lezárás helyett készít valami új számára. Oroszlán, a szerelmi életed most szoros kapcsolatban áll azzal, hogyan tekintesz önmagadra. Minél jobban értékeled saját magadat, annál egészségesebb döntéseket hozol a kapcsolataidban is. Ha párkapcsolatban élsz, érdemes megfigyelni, hogy valóban egyenrangú félként működtök-e együtt. Szingliként pedig már nem éred be olyan figyelemmel, amely csak pillanatnyi visszaigazolást ad, most sokkal tudatosabban választasz, ne félj nemet mondani arra, ami nem tükrözi az értékeidet. Az önbizalmad most nem távolít el másoktól, hanem a megfelelő embereket vonza hozzád. A szeretet ott kezdődik, ahol már nem kell bizonyítanod az értékességedet. Szűz, akár kapcsolatban élsz, akár szingli vagy, most tisztában láthatod, mire van igazán szükséged. Régi bizonytalanságok oszolhatnak el, és végre könnyebben kimondhatod, mit válsz egy kapcsolattól. Ha párkapcsolatban élsz, közösen új célokat tűzhettek ki, amelyek közelebb hoznak benneteket egymáshoz. Ha egyedülálló vagy, most könnyebben vonzol olyan embereket, akik valóban illenek hozzád. Ne akard megfelelni mások elvárásainak, a legjobb döntéseket akkor hozod meg, amikor hű maradsz önmagadhoz. Ez a hétvége a tisztánlátásról és az új kezdetekről szól. Bízz benne, hogy most valami igazán jó indulhat el. Hamarosan folytatom.
1: Szeg.

Moszkó folytatása, mérleg, egy régi emlék, beszélgetés, vagy akár egy korábbi kapcsolat is új megvilágításba kerülhet. Ha párkapcsolatban élsz, egy őszinte vallomás segíthet lezárni egy régóta húzódó bizonytalanságot. Szingliként pedig felismerheted, hogy végre készen állsz elengedni valakit vagy valamit. Ne félj szembenézni azokkal az érzésekkel sem, amelyeket eddig inkább félreértettél. Most minden felismerés közelebb visz a lelki szabadsághoz. Az igazság talán nem mindig kényelmes, de felszabadító lehet. A hétvége végére sokkal tisztábban láthatod a saját érzelmi utadat. Az új kezdethez néha előbb el kell búcsúzni a múlttól. Skorpió. Most könnyebben átlátsz a felszínen és gyorsan megérzed, ki milyen szándékkal közeledik feléd. Ha párkapcsolatban élsz, olyan őszinte pillanatokat élhettek meg, amelyek tovább mélyítik a bizalmat. Szingliként valaki nem a külsejével, hanem a személyiségével és az őszinteségével fog megérinteni. Ne félj kérdezni, de attól sem, hogy te magad megnyílj. A valódi közelség most az őszinteségből születik. Lehet, hogy egy felismerés elsőre meglep, de hosszú távon csak tisztábbá teszi a kapcsolataidat. Ez a hétvége segít meglátni, kik azok, akik valóban helyet érdemelnek az életedben. Bízz az ösztöneidben, mert ritkán tévednek. Nyilas, lehet, hogy korábban elsősorban a kémiát vagy az izgalmat kerested, most azonban már a lelki összhang is egyre fontosabbá válik. Ha párkapcsolatban élsz, érdemes közösen beszélni a jövőről és arról, milyen irányba szeretnétek haladni. Szingliként ne csak azt figyeld, kiked benned pillanatnyi izgalmat, hanem azt is, ki mellett érzed igazán önmagadnak magad. Most a mélység sokkal vonzóbb lesz, mint a felszínes kalandok. Hallgass a megérzéseidre, mert azok most jó irányba vezetnek. A hétvége végére tisztában láthatod, milyen ember illik hozzád hosszú távon. Ez a felismerés a későbbi döntéseidet is meghatározhatja. A szerelem most érettebb formáját mutatja meg. Bak. A párkapcsolatban élsz, most különösen jó időszak lehet közös tervek készítésére, legyen szó utazásról, összeköltözésről vagy egy közös cél kitűzéséről. Az együtt épített jövő most biztonságérzetet adhat mindkettőtöknek. Szingliként olyan emberrel találkozhatsz, aki nem csak vonzó, hanem kiszámítható és megbízható is. Most már nem a bizonytalan helyzetek vonzanak, hanem azok, amelyekben valódi jövőt látsz. Érdemes időt adni az ismerkedésnek, mert a legjobb kapcsolatok lassan mélyülnek el. Egy közös álom vagy terv most közelebb hozhat két embert egymáshoz. A hétvége végére megerősödhet benned a vágy egy stabil és őszinte kapcsolat iránt. Bízöntő. Lehet, hogy rájössz, eddig túl gyorsan reagáltál bizonyos helyzetekre, miközben nem mindig hallottad meg, mit szeretett volna valójában mondani a másik. Ha párkapcsolatban élsz, most érdemes több türelemmel és nyitottsággal fordulni egymás felé. Szingliként egy beszélgetés teljesen megváltoztathatja az első benyomásodat valakiről. Ne siess az ítélkezéssel, a valódi kapcsolódás most abból születik, hogy kíváncsian figyelsz a másikra. Néha egyetlen kérdés többet ér, mint 10 feltételezés. A hétvége végére úgy érezheted, sokkal mélyebben megértettél valakit, ez pedig egy új fejezet kezdete lehet. És halak, a hétvége középpontjába a bizalom kerül, ha párkapcsolat

Újra szónok versenyt hirdet a Kossuth Művelődési Központ, a Berzsenyi 250 és a 30. Kossuth Toborzó ünnepély alkalmából hirdetik meg a szónok versenyt, ahol nem egy előre betanult szöveget kell elmondani, a témát a helyszínen kapják meg a jelentkezők. Majd 45 perc felkészülés után 3-5 percben be lehet bizonyítani a beszédkészséget és a gondolatok erejét. A verseny témája Berzsenyi és Kossuth szellemi örököseként szerinted kihez kellene ma szólni a magyar nyelv állapotáról, valamint az igényes közbeszédről és a nyelvi reform szükségességéről. A megmérettetés időpontja szeptember 16-a szerda, 14 órakor kezdődik a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében, a zsűri elnöke Kemény Zsófi költő, író. Jelentkezni a cegledikultora.hu/verseny oldalon lehet szeptember 14-én 12 óráig.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglédi Rádióban.
7: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a 25 éve történt terror támadásokra. Az egykori Iker-tornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, a korábbi elnökök, valamint a New Yorki polgármester. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A merényleteknek mintegy 3000 halálos áldozata volt. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyanakkor nincs a nevén. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hatala József, derül ki a Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, amelynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok és fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
1: Az időjárásról.
7: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kulc és Pöpöldözke mesén közösen indította az órát, ez volt a Wonderful Life itt a 92-5-ön szeptember 12-én szombaton, a mikrofonnál kivételesen Becker Benedett és annál is kivételesebben csak délelőtt, tehát megosztjuk Süveges Andrással a mai napot, de egyelőre enyém a terep, tartsanak velem, ebben az órában jön egy kis lapszemre.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglés!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a lapszemle, induljon a Népszava két írásával. Egy évvel hosszabbítsák meg a rövidtávú szálláshelyek engedélyezésének évvégén lejáró moratóriumát Budapesten. Ezt kérik a kormánytól az apartman kiadók érdekvédelmi szervezetei. Álláspontjuk szerint inkább tartson tovább a tilalom, de legyen időéletképes és korrekt szabályozás kidolgozására. Az Airbnb-zők az új működési engedélyek kvóta rendszerében látják a megoldást a piac szabályozására, a kiadható napok számának korlátozását viszont eltörölnék. Idén december 31-én lejár a szálláshelynyitási moratórium Budapesten, amit az előző kormány 2024. januárjától rendelt el két évre. Az intézkedés kapcsán azt hangsúlyozták, hogy e két év alatt megoldást keresnek a robbanásszerűen bővülő, rövid távú lakáskiadással kapcsolatos problémákra. Konkrétan a lakhatási válsággal összefüggésben kezelték az Airbnb-zést, amivel párhuzamosan a lakbéremelkedést. A belvárosból kiszoruló helyi lakásbérlőket és szálláshelynek alkalmas lakásokra vadászó befektetők miatt elszállt lakásárakat jelölték meg orvoslásra szoruló kihívásként. A két évre szóló engedélyezési moratórium 3,5 hónap múlva lejár, de sem az előző, sem a jelenlegi kormányzat nem rukkolt elő még konkrét szabályozási tervekkel. Nos, erről is olvashatnak bővebben, a fellapozzák a Népszavát. Horváth támogatással kezdődhet el a szlovéniai tömegsírok nagyszabású feltárása, erről is ír a Népszava. Ljubljana és Zágráb szorosabb együttműködést készít elő a Teznóban elhantoltak földi maradványainak felkutatására. Akár több tízezer áldozat nyugodhat ezen a területen. A horvát fél finanszírozást és azonosítási segítséget vállalna, miközben Szlovénia már szeptemberben új vizsgálatokat indít. Új szakaszba lépett tehát Szlovénia és Horvátország együttműködése a II. Világháború utáni tömeges kivégzések áldozatainak feltárásában. Janez Jansa, szlovén miniszterelnök nemrégiben Ljubljanában fogadta Ivan Penavát, a horvát parlament alelnökét, és Stipo Mlinarić képviselőt. A találkozón Mitja Ferenc rejtett tömegsírok ügyével foglalkozó szlovén kormánybizottság elnöke is részt vett. A tárgyalások középpontjában a Maribor melletti Teznó állt, a szlovén kormány közlése szerint Teznó a horvát áldozatok legnagyobb ismert háború utáni tömegsírja lehet. A kutatók 15-20 ezer ember maradványaival számolnak. A helyszínen 1999-ben autópályaépítés közben találták meg az első nagyobb sírszakaszt, ahol 1179 holttestet emeltek ki. Erről is bővebben a Népszavában.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Kia Sportage 8 millió 949 ezer forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8 millió 949 ezer forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot. További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.

0: Aha. Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perc várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadság téren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. A Szecesszió csodái, építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban, előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
8: Tisztelt mozgás stúdió, drága B-at Jim. Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A B-at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
9: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a B-at Gym mozgás stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a 25 éve történt terror támadásokra. Az egykori Iker-tornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, a korábbi elnökök, valamint a New Yorki polgármester. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A merényleteknek mintegy 3000 halálos áldozata volt. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyanakkor nincs a nevén. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hatala József, derül ki a Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, amelynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok és fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
1: Az időjárásról.
10: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió! 92.5!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: A Lapszemre folytatásában jöjjön a Magyar Nemzet két írása. Tudok én okos is lenni, ha akarok, de azt a férfiak nem szeretik, ezt nem én mondtam, Marilyn Monroe. Sokféleképpen mellett egy színésznőből díva, amit a budapesti klasszikus filmmaraton filmjei is jól példáznak. Marilyn Monroe, Lia de Putti, Renate Krössner, Grace Chang, Audrey Tautou, Rutka Jéva és Monori Lilia nőisztárság egészen különböző arcait képviselik. Emlékezetes alakításaik gyönyörűen felújított filmeken kivételesen nagy vásznon láthatók. Bekerült az idei programba a magyar származású néma filmsztár Lia de Putti feledhetetlen alakítását őrző Varieté című 1925-ös alkotás, amely megnyitotta a színésznő előtt Hollywood kapuit. A film főszereplője a valaha sikeres trapézművész Stefan Huller, aki maga beszéli a bukása történetét. A bukásban döntő szerepe van Berta Marinak. A végzett Lia de Putti által megformált asszonyának, az érzéki, kiismerhetetlen nőnek, aki elcsábítja a családapát és elmegy vele Berlinbe. Evald André Dupont rendezése nem csak Európában, de az Egyesült Államokban is sikeres lett, bár az amerikai változatból kivágták a film elejének egy részét, mert az amerikai közönség számára túl erkölcstelen volt a csábítós mozzanat. Az arisztokrata családból származó Lia de Putti az 1920-as évek filmcsillaga volt. Európa meghódítása után Adolf Zukor hívta Hollywoodba a Varieté sikere nyomán. Bár rendre a végzett asszonyának szerepét osztották rá, valójában arra vágyott, hogy komikusi oldalát is megmutathassa egy vígjátékban. Ezt azonban már nem adta meg neki a sors és a filmipar, és hogy hogyan jutunk el ezen a fesztiválon Marilyn Monroe-ig, sőt Audrey Tautou-ig, most olvassanak róla a Magyar Nemzetben, és kivételes hölgyek, a tragikus sorsú császárné magyarul mondta el itt élete utolsó szavait, ezzel a címmel is megjelent egy írás a Magyar Nemzet online kiadásában. Amikor 1914. június 28-án befutott a bécsi Hofburgba a szarajevói merénylet, Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége, Zsófia főhercegné halálának a híre, az akcsászár Ferenc József e szavakkal reagált a tragikus hírre. Semmitől sem kímélt meg az élet. És valóban rajongva szeretett felesége Erzsébet császárné, valamint fia Rudolf főherceg, továbbá a testvéröccse Miksa. A mexikói polgárháború áldozata már régen nem voltak az élők sorában, amikor a császár unokaöccse, az osztrák-magyar monarchia trónörököse is a magyarok hőnszeretett Sziszijéhez a tragikus sorsú Erzsébet császárnéhoz hasonlóan Szarajevóban merénylet áldozatául esett. Élete utolsó napján 1898. szeptember 10-én délelőtt Sziszi éppen sétahajózásra készült a Genfi tavon kedvenc magyar udvarhölgyével és bizalmas barátnőjével, Sztárai Irma grófnővel kettesben, amikor egy olasz anarchista képében sújtott le rá, könyörtelen végzett. Természetesen az évforduló adja az apropóját ennek a cikknek, amelyben olvashatnak a tragikus sorsú Habsburg családról és Zichy Antónia átkáról is.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása. Algéria megszakítja diplomáciai kapcsolatait az Egyesült Arab Emírségekkel, arra hivatkozva, hogy az összes lehetőséget kimerítette a kétoldalú kapcsolatok fenntartására. A külügyminisztérium közlése szerint Algéria azután döntött a diplomáciai kapcsolatok megszakításáról, hogy az összes egyéb lehetőséget kimerítette a kétoldalú kapcsolatok fenntartására. Az emírségek algéri nagykövetét bekérették a külügyminisztériumba, tájékoztatták a döntésről és 48 órát adtak neki az ország elhagyására. Az emírségek külügyminisztériuma egyelőre nem reagált a bejelentésre. Az algériai vezetés és sajtó az utóbbi egy évben többször is azzal vádolta Abu Dhabit, hogy beavatkozik más országok belügyeibe és viszályt szít a térségben. Abdelmadjid Tebboune algériai elnök tavaly az emírségek megnevezése nélkül arról beszélt, hogy országának egy kivételével valamennyi Perzsa-öböl menti állammal jó kapcsolata van. Hazájának Szaúd-Arábiához, Ománhoz, Kuvaithoz és Katarhoz fűződő viszonyát testvériesnek nevezte, a meg nem nevezett egyet viszont azzal vádolta, hogy destabilizálni próbálja Algériát. A kapcsolatok romlásának újabb jele volt, hogy Algír februárban megkezdte a 2013-as algériai emírségi légi közlekedési megállapodás felmondásának folyamatát. Tebboune később már nyíltan is azzal vádolta Abu Dhabit, hogy több országgal szemben folytat destabilizáló tevékenységet. Egy júliusi televíziós interjúban úgy fogalmazott, ahol megvetik a lábukat, ott vér folyik. Az elnök kiemelte, hogy országa már jóval korábban megszakította volna diplomáciai kapcsolatait az emírségekkel, de el akarta kerülni, hogy tovább súlyosbodjon az arab országok közötti megosztottság. Erről a témáról sokkal bővebben olvashatnak a Magyar Hírlapban, és azt a kérdést is megtalálják a lapban, hogy hol van Melanie Trump. Amerika egyre többször teszi fel a kérdést. A First Lady ritkán jelenik meg férje oldalán, alig ad interjút, és láthatóan nem kíván hagyományos elnök feleségként élni. Ha egy politikus túl sokat szerepel, a közönség ráunhat. Ha viszont szinte egyáltalán nem mutatkozik, előbb-utóbb mindenki azt kezdi kérdezgetni, mégis hol van. Melanie Trump különös módon éppen a hiányával került ismét a figyelem középpontjába. Egy amerikai média kommentár szerint Donald Trump felesége 2026-ban mindössze nagyjából 14-16 jelentősebb nyilvános eseményen vett részt. A számot érdemes becslésként kezelni, hiszen attól is függ, mit tekintünk hivatalos szereplésnek, ám a tendencia nehezen vitatható. Melanie Trump jóval kevésbé látható First Lady, mint több közvetlen elődje. Ez önmagában nem szabályszegés. Az amerikai First Lady tisztsége ugyanis nem választott hivatal, és nincs olyan előírás, amely meghatározná, hány rendezvényen kell részt vennie, hány iskolát kell meglátogatnia, vagy hányszor kell integetnie egy repülőgép lépcsőjéről. A hagyomány mégis egészen más diktál, hogy mit és miben nem követi Melanie Trump ezt a hagyományt. Olvassanak róla a Magyar Hírlapban.

0: Közeleg a Kossuth toborzó ünnepély és huszár fesztivál, és ennek keretében újra csak lesz huszár konyha főzőverseny, vadételek, bográcsételek, egytál ételek megmérettetése. Önnek helyszíne a Kossuth tér lesz, majd a főzőversenyre pedig várják a 2-3 fős csapatok jelentkezését. Nevezési díj nincs, de csapatonként megközelítőleg 20 adag étel elkészítését javasolják a szervezők, amit egy megjelölt szervezetnek felajánlhatnak a főző csapatok, vagy kóstolójegy formájában értékesíthetik is az ételt. A főzéshez szükséges alapanyagokról a főzőcsapat gondoskodik. Jelentkezni a kossuth-toborzó.hu oldalon, vagy a szelenyi.agneskukac@ceglerikultúra.hu e-mail címen lehet, és természetesen a Kossuth-toborzó keretében, tehát szeptember 19-én lesz majd ez a bizonyos főzőverseny, a huszárkonyha, tehát várják 2-3 fős csapatok jelentkezését.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyanakkor nincs a nevén. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hatala József, derül ki a Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, amelynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Köccsei találkozót. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója korábban azt mondta, hogy a találkozó zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barackízű, 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A peniszgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
1: Az időjárásról.
4: Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
0: Közlekedési információk.
5: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést. Mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon, valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkorlátot cserélnek a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Alex Kenji indította az órát, ez volt a Bambali, itt a 92-ötön azt az órát, ami már főképp a bulvár lapszemléről, és persze a kiváló muzsikákról szól. Már is jön, hallok és beverek szekezesen, Deep in Your Love.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

0: Apecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc. 2-5 fős csapatok a jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss.

0: let me go. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.

0: turisták. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a Bulvárlap szemre, jöjjön elsőként a Bors, néhány írása itt a 92-ön. Lissák Laura hosszú éveken át volt a TV2 táncos show műsorának sztárja, ám amióta nem készülnek újabb évadok, a csinos influencert sem láthatjuk a táncparketten. A Dancing with the Stars csillaga most elárulta, miért mondott le a táncról. Lissák Laura táncosként kezdte a karrierjét, és lélekben mindig az is maradt, de jelenleg nagyon élvezi, hogy újabb és újabb kihívások elé állíthatja magát a műsorvezetés terén. Ám ez a sok munka bizony áldozatokat követel. Az elmúlt években a tánc számomra háttérbe szorult, de nem azért, mert kevésbé lenne fontos az életemben, vagy kevésbé szeretném, hiszen ez mindig egy hatalmas szerelem lesz nálam. Most viszont az időbeosztásom szempontjából egyáltalán nem kivitelezhető, hogy táncoljak. Mivel nem tanítok, így hobbiból nagyon nehéz lenne megoldani azt, hogy eljussak táncolni, úgyhogy a szívem mélyén itt van és táplálkozom belőle, ez nagyon fontos, de most a műsorvezetői munkáké a főszerep, kezdte őszintén Laura. Nekem nagyon fontos az, hogy nagyon sok feladatom legyen, mert hogyha sok feladatom van, akkor azt szuperül be tudom osztani. Nagyon jól látom a naptárban, hogy miután mi következik és honnan hova kell menni. Nagyon fontos gerince az életemnek a tökéletes időbeosztás, az ilyen téren nem igazán vagyok rugalmas, és ilyen téren nem igazán vagyok rugalmas. Igyekszem egyébként ezt tanulni, de szerintem a kulcsa minden napjainkban a rengeteg program és a munka, magyarázta. Nos, róla is olvashatnak bővebben a Borsban. Visszatért a régi szakmához a magasztár dögös énekesem, megint hajakat vágok, mondja Dénes Dávid, aki igazi közönségkedvenc volt a Tehetségkutató 7. évadában, hiszen a női nézőket már az első pillanatban levette a lábáról. A Megasztár safety prója azóta viszont eltűnt a képernyőről, most kiderült, mivel foglalkozik jelenleg, és gyakorlatilag a cím le is spoilerezte. A Megasztár Dénes Dávid számára remek ugródeszka volt, hogy minél többen megismerjék az országban, és bár sem a külseje, sem pedig a zenéje nem a legszokványosabb. Kétségtelen, hogy rengeteg rajongóra tetszett, különösen a nők között. A Megasztár 7. évadának versenyzőjét azonban egy ideje már nem láthattuk a tévéképernyőn. De ez koráncsem azt jelenti, hogy háttérbe vonult volna, most épp Demeter Richard divat bemutatójának kifutóján szúrták ki. Dénes Dávid zenekarával a Mad About Marilyn-nel a Megasztár 2024-es évada után kezdett komolyabban dolgozni a zenei karrierjén, hiszen a műsornak köszönhetően az egész ország megismerte a nevét. A fiatal énekes azóta is velük koncertezik, de a siker nem jön egyről a kettőre. Jól vagyunk a zenekarral, összeszoktunk már nagyon így egy év alatt, és tulajdonképpen nagyon sokat koncertezünk is idén, aminek nagyon örültem. Emellett igyekszem a kapcsolataimat csiszolgatni, dolgozom új dalokon és egy lemezen, illetve külföldi fellépések felé is kacsingatok, de ezek még leginkább csak tervek a jövő évre. A Megasztár sokat segített abban, hogy koncerteket tudjak utána intézni, illetve ezek miatt lett ennyire sürgős az is, hogy zenekart csináljunk, és hogy milyen irányba próbál haladni, és hogy miért vág hajakat, arról is olvashatnak a Borsban.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyanakkor nincs a nevén. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hatala József, derül ki a Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, amelynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Köccsei találkozót. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója korábban azt mondta, hogy a találkozó zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barackízű, 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A peniszgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
0: Az időjárásról.
1: Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
0: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 30 éves a ceglidi Kossuth toborzó ünnepély, szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon. Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket a Ceglédi Városi Könyvtárban hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából. A vendég Elbe István, a könyv szerzője, a Kossuth Kultusz elkötelezett kutatója, a moderátor pedig Reznák Erzsébet történész. Szeptember 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik az esemény, melynek helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Szeptember 17-én csütörtökön 17 órától Berzsenyi Dániel élete versei a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének előadásában a Ceglédi Városi Könyvtárban, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartás idejében tekinthető meg.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Ceglédbercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsetakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Ceglédbercelen a szüreti felvonuláson. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jaj, most már a Lapszemle zárásaként a Blikk két írása, itt az igazság, ezért költözik külföldre Kárpáti Rebeka. Meglepő fordulat következett be Kárpáti Rebeka életében, a színésznő egy időre biztosan búcsút int az ígéretes színházi karriernek, amit az elmúlt években újraépített. Bár nagy sikerrel játszott a Legény búcsú és az Aranylakodalom című darabokban, Rebeka a közeljövőben többet mégsem lép fel a játékszínben. A Blikk megtudta döntése hátterében az áll, hogy külföldre költözik az új párjával és beindítanak egy vállalkozást. Bank Tamást, a játékszín igazgatóját lesújtotta a hír, de természetesen ezután is jó szívvel gondol Rebekára. Sajnos igaz a hír, Rebekától egy időre el kell búcsúznunk. Jelezte nekem, hogy az élete megváltozott. Nagyon sokat lesz külföldön, így a továbbiakban nem tudja vállalni a szereplést a Legény búcsúban és az Aranylakodalom című darabban. És szeretne kicsit eltávolodni a színháztól. Teljesen megértem a döntését, azonban nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nagyon kedvelem őt, rendkívül jó színésznőnek tartom, éppen ezért bármikor szívesen visszavárom a színházba, mondta a játékszín igazgatója. Hogy hol folytatja az életét Rebeka, arról egy a neve elhallgatását kérő ismerőse árulkodott. Rebeka és párja Balira költöznek, és az év nagy részében ott is élnek majd. Úgy tudom, egy közös vállalkozás indítását tervezik kint, ami feltehetően ingatlan fejlesztéshez kötődik. Nos, hát róluk is olvashatnak bővebben a Blikkben, és most már egy újabb indok, hogy miért nem költözöm Balira, azon kívül, hogy nincs el pénzem, meg nem szeretném itt hagyni a családomat, de amiért biztos, hogy nem költözök Balira, hogy lassan több magyar van ott, mint itthon. Na mindegy. Kőgazdag Metta sírva indult Kolumbiába, könnyek között jelentkezett be a Celeb vagyok, ments ki innen sztárja. A Kőgazdag fiatalok és az Ázsia Express egykori sztárja újabb kihívás elé néz, hiszen idén a Celeb vagyok, ments ki innen című túlélő életében próbál szerencsét. A kolumbiai dzsungelbe induló influencer azonban nem várt érzelmi hullámvasúttal szembesült az utazás előtti pillanatokban, amikor könnyek között búcsúzott otthonától és szeretett cicájától. Bár a kalandvágy hajtja, a búcsú nehézségei megmutatták, mennyire kötődik az állatokhoz és otthoni környezetéhez. Duli Metta tavaly az Ázsia Express 6. évadában próbált helytállni Lakatos Levente oldalán, amely súlyos lábsérülés miatt idő előtt fel kellett adnia a versenyt. A kényszerű visszalépés nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megviselte, és hosszú rehabilitációs időszak következett. Mostanra azonban teljesen felépült, és készen állt arra, hogy újra megmérettesse magát egy hasonlóan extrém környezetben. Nos, róla is olvashatnak, a fellapozzák a Blikket.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: már is jöhetnek a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra Kaigo és már Republik az esélyvel Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fénylámpa bolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád

0: utca 29.
1: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. A CIA titkos iratokat hozott nyilvánosságra a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani ma este a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára, a vele készült interjú második részében. Azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Már lehet pályázni a Kerékpáros Barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni ma este a fővárosban a Hősök tere környékén a budapesti fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt.
2: Az időjárásról.
3: Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
4: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést, mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkorlátot cserélnek, a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kaigo és Mám Republic közösen indította az órát, ez a Chasing Paradise itt a 92-ten, azt az órát, ami már a kalendáriumról szól, természetesen szeptember 12-éről. Jönnek események, évfordulók, és persze a nap híres szülöttjeiről is szó esik.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

szeptember 12-e van a nap, amikor a Máriák ünnepelhetik névnapjukat. Bibliai név eredeti héver formája Mirjam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származék alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. Kedves Máriák, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallottak!

0: Jöjjenek hát események, évfordulók, természetesen szeptember 12-éhez kapcsolódóak 2516 éve annak, hogy az aténiak legyőzték a perzsákat a maratoni csatában. A hírnök emlékére létezik a maratoni futás. A legenda szerinti hírnök neve Feidippidész volt, aki futva vitte a győzelem hírét Aténba. Mire odaért, annyira kimerült a futástól, hogy csak annyit bírt mondani, hogy győztünk és holtan esett össze. Futása inspirálta a maratoni futást, melyet először az 1896-os nyári olimpiai játékokon rendeztek meg. 73 éve annak, hogy házasságot kötött John Fitzgerald Kennedy szenátor Jacqueline Lee Bouvet-val. 94 éve annak, hogy megindult a menetrendszerű villamos vasúti forgalom Magyarországon. 73 éve 1953-ban Sztálin halála után Nyikita Hruscsovot választották meg a Szovjetunió első titkárának. 69 éve annak, hogy megnyílt a helyreállított Korvin filmszínház, amely az ország első állandó szélesvásznú mozija lett. 39 éve pedig ezen a napon 2 éves útjáról megérkezett a Szent Jupát, az első magyar vitorlás hajó, amely megkerülte a földet. 104 évvel ezelőtt megtörtént az a változtatás, az a pillanat, történelmi pillanat, amikor kihagyták már a menyasszony házassági esküjéből azt a kifejezést, hogy mindenben engedelmeskedik férjének. 43 éve pedig ezen a napon amerikai állampolgár lett Arnold Schwarzenegger, aki 14 éve korábban telepedett át Ausztriából, és nagyon szépen ívelt utána a karrierje, mint amerikai állampolgár. Ennyit az évfordulókról, eseményekről, hamarosan jönnek a nap híres szülöttjei.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

Jöjjenek hát a napíre szülöttjei, Jennifer Hudsonről már volt szó. Kora reggel, ugye 1981-ben született az Oscar, Grammy és minden díjas amerikai énekesnő, na de nézzünk még születésnaposokat. 1888-ban, vagyis 138 évvel ezelőtt megszületett Telsánszky Józsi Jenő, Kossuth díjas író, akinek például Misi Mókus kalandjait és Kakukk Marcit is köszönhetjük. 185 éve született Savanyú Jóska, hírhet Bakonyi Petyár. 129 éve született Irén Jolie Curie, Nobel-díjas francia atomfizikus, fizikokémikus, Marie Curie lánya. 82 éve született Barry White, amerikai szólénekes, zeneszerző, producer. 62 éve megszületett Gyulai Zsolt, olimpiai és világbajnok kajakozó, sportvezető. 86 éves ma hihetetlen Linda Gray, amerikai színésznő, Samantha a Dallas filmsorozatban. És ugye azért hihetetlen, legalábbis számomra, mert az én fejemben ugyanaz az arc él, amit gyerekkoromban láttam a tévében. Nehéz elhinni, hogy így eltelt az idő. Mondjuk csak tükörbe kellene néznem. A mai ünneplőknek nagyon boldog születésnapot! Szeglédre!

0: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. A CIA titkos iratokat hozott nyilvánosságra a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani ma este a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára a vele készült interjú második részében. Azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Már lehet pályázni a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni ma este a fővárosban a Hősök tere környékén a budapesti fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt.
1: Az időjárásról.
0: Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szeptember 17-én csütörtökön 17 órától Berzsenyi Dániel élete versei a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének előadásában a Ceglédi Városi Könyvtárban, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A Szecesszió csodái építőművészet vetített képes előadás a Ceglédi Városi Könyvtárban előadó dr. Juhász István. A időpont pedig szeptember 24-e csütörtök 17 óra. Közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket a Ceglédi Városi Könyvtárban hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából. A vendég Elbe István, a könyv szerzője, a Kossuth Kultusz elkötelezett kutatója, a moderátor pedig Reznák Erzsébet történész. Szeptember 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik az esemény, melynek helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perctől várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadságtéren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzési csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. 30 éves a Ceglédi Kossuth toborzó ünnepély, szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Ötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.

Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll. Az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető. Az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó. Cegléd Rádió 92.5.

0: sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

Már is lezárja az órát, Follow the Flow, maradok távol, ez szól itt a 92.5-ön, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óránk, Lola Young-gal, ez lesz a Messi.

0: Rádió FM 92.5.
1: Fám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: maradok távol.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a

0: László pedig egyenesen kitűnő.
1: Nádas Panzió. Cegléd Mizsely út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
3: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
4: Eladnád az ingatlanod?
5: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
5: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
5: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
5: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
5: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
9: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. A CIA titkos iratokat hozott nyilvánosságra a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Már lehet pályázni a Kerékpáros Barát település címre. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatára. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. Már lehet pályázni a Kerékpáros Barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Köccsei találkozót. A rendezvény zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatják meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Kissiklót este egy vonat Észak-Franciaországban 44-en megsérültek. Egy fiatal nőt kritikus állapotban vittek kórházba. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek nekiütközött, majd egy vagon felborult, négy másik pedig lecsúszott a sínekről. A vonaton csaknem 190-en utaztak.
8: Az időjárásról.
9: Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Carol Young, Messzi 2025-ből szólt a dal itt a 92-től, abban az órában, amikor továbbra is a mikrofonnál Becker Bernadett, de nem sokáig tart ez már, így délben ugye átadom a stafétát, és amely órában néhány hasznos, fontos információ, felhívás jön majd itt a 92-től, miközben szólnak a kiváló muzsikák a folytatásban, egy gyönyörű dal, John Legend, All of Me 2014-ből.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
7: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plus kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak.

0: szép felállni.
1: A Tóldi Ferenc Kórház tájékoztatót adott ki szeptember 14-én hétfőn és 15-én kedden reggel 7 és délután 3 óra között a Ceglidi Tóldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet Rákóczi út 7 és a tüdőgondozó Pesti úti telephelyeit érintő áramszünet lesz, az áramszolgáltató javítási és karbantartási munkálatokat végez. A betegellátás és előjegyzés, valamint a telefonos kapcsolat átmenetileg szünetel az intézetben ezen időszak alatt. Lesz viszont vérvétel és laborvizsgálat hétfőn és kedden reggel 6 és délelőtt 10 óra között, az előjegyzett betegek ellátása megtörténik, viszont kérik, hogy papíralapú beutalót vigyenek magukkal. Két szakrendelés helyszíne módosul, a személyzeti szakrendelés a kórházban a személyzeti osztályon 8 és 16 óra között, a kardiológiai szakrendelés szintén a kórházban a 7. emeleten a szívultrahang rendelőben 8 és 15 óra között várja az előjegyzett betegeket. A többi szakrendelésre az előjegyzett betegeket kiértesítik és új időpontot is kapnak. Amennyiben az értesítés nem jut el az előjegyzett betegekhez, kérik, hogy 15 óra után, már mint hétfőn és kedden, 15 óra után a rendelőintézet beteg felvételi irodáját keressék fel, mondjuk telefonon az 505-651-es telefonszámon. Szeptember 16-án szerda reggel 6 órától a rendelőintézetben a betegfogadás, a betegellátás és az időpontegyeztetés zavartalanul működik majd tovább. És nem mellékesen, legalábbis számomra egyáltalán nem mellékesen, és tudom, hogy sokak számára nem mellékesen, a Tereki utca 12-t is érinti ez az előre bejelentett áramszünet, így a Ceglidi televízióban sem tudunk napi híradót készíteni hétfőn és kedden. Adás természetesen lesz majd a Ceglidi televízióban este 6 órától, de friss híradóval majd csak szerdán tudunk jelentkezni. Mi is köszönjük megértésüket.
2: Ceglédi Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartás idejében tekinthető meg. Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket a Ceglédi Városi Könyvtárban, hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából. A vendég Elbe István, a könyv szerzője, a Kossuth Kultusz elkötelezett kutatója, a moderátor pedig Reznák Erzsébet történész. Szeptember 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik az esemény, melynek helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Szeptember 17-én csütörtökön 17 órától Berzsenyi Dániel élete, versei a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének előadásában, a Ceglédi Városi Könyvtárban, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. 30 éves a Ceglédi Kossuth toborzó ünnepély, szeptember 17-én, 18-án és 19-én, ezt együtt is megünnepelhetjük. A Kossuth téren, Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban és egyéb más helyszíneken is természetesen jön tehát a 30. Kossuth toborzó ünnepély, amelyre nagy szeretettel várnak mindenkit. A részletes programok megtalálhatók a kossuthtoborzó.hu oldalon. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat. Beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

0: Milyen furcsa új dolgokat fedezhet fel az ember mostanában. Este például be kell csukni az ablakot néha, mert már szinte fázunk. Aztán lehet, hogy néha már a takaró is előkerül. Nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Én azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú forró nyár után még a legnagyobb nyárrajongóknak is felüdülés a hűvösség. Szóval holnap vasárnap túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk, bár keleten még több felhő zavarhatja a napsütést. Számottevő csapadék nem valószínű, az északi a szél viszont élénk marad. A reggel már kifejezetten friss lesz a hidegre hajlamos helyeken, 9 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, délután 20-25 fokig melegszik a levegő. Hétfőn nyugat felől érkezhetnek felhők térségünkbe, de csapadék csak elszórtan zápor formájában fordulhat elő. Az északi a szél élénk széllökésekkel kísérheti a napot, hajnalban 7-15, délután 21-27 fok várható.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Már is a Margaret Island és az eső 2015-ből szól majd a dal, majdnem olyan régi a dal, mint amilyen régen volt kiadós eső. Tudom, ez nem vicces sajnos. Hogy utána jöhessenek a reklámok, majd pedig a friss hírek. A friss hírek után pedig indul egy újabb óra Harry Styles-szal.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk.

0: Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Nincs szennyeződés az iváncsai kutakban. Dróntámadás érte egy fontos szaúdi olajvezetéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, tette hozzá a tárca vezető. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Minden kút vize tiszta iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Dróntámadás ért egy kőolajvezetéket Szaúd-Arábiában. Többen megsebesültek, a károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságból leállították a szállítást. A drónok Irak felől repültek be, de nem állami akcióról van szó. A több mint 1200 km hosszú vezeték a Hormuzi szoros blokkádja miatt vált kiemelt jelentőségűvé. Az utóbbi hónapokban naponta 4-5 millió hordónyi nyersolaj, a globális ellátás 4-5%-a folyt keresztül rajta. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 magyar fiatal alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
1: Az időjárásról.
2: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
3: Kecskemét térségében az M5-ös autópályán a 70-es és a 74-es kilométer között átépítik a terelést, mindkét irányban sávzárásra és napközben torlódásra kell készülni. A Szeged felé vezető oldalon a 71-es és a 78-as kilométer szelvények közötti szakaszon az úthibákat javítják ki. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. Szintén Kecskemét térségében, de a 74-es és 78-as kilométer között átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon, valamint az ellenkező oldal belső sávján halad, Röszke felé pedig a külső és leálló sávra van terelve a forgalom. Kunszállás és Kecskemét között szalagkordátot cserélnek a 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és külső sávon halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb óra, igazából az utolsó, amit még együtt töltetünk, hiszen déli 12 órakor megérkezik, majd harangszóra, Süleges András. Addig viszont én jövök egy kis horoszkóppal, a később ébredők kedvéért is jön a csillagok üzenete.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukac@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak!

0: Jöjjön át a horoszkóp, méghozzá hétvégi horoszkóp, és annál is szűkebbre véve szerelmi horoszkóp főképp. Kedves Kos, ha pár kapcsolatban élsz, most érdemes őszintén beszélni arról, hogy mire vágytok és mint szeretnétek változtatni. A kimondatlan elvárások könnyen félreértésekhez vezethetnek, ezért ne várd, hogy a másik gondolatolvasó legyen. Szingliként rájöhetsz, hogy már egészen más típusú kapcsolatot keresel, mint néhány hónappal ezelőtt. Ne elégedj meg fél megoldásokkal, csak azért, mert félsz az egyedül léttől. Most a tiszta kommunikáció minden kapcsolat alapja lehet. Lehet, hogy egy beszélgetés elsőre kényelmetlennek tűnik, mégis ez hozza el a legnagyobb megkönnyebbülést. Ez a hétvége arra tanít, hogy szeretetnek egészséges határokra van szüksége. Bika, egy kedves érintés, figyelmes üzenet vagy őszinte érdeklődés sokkal mélyebben megérintett, mint bármilyen drámai vallomás. Ha pár kapcsolatban élsz, most újra felfedezhetitek azokat az apró dolgokat, amelyek miatt annak idején egymásba szerettetek. Szingliként egy hétköznapi helyzetből is kialakulhat egy különösen ígéretes ismerettség, ne akarj siettetni semmit, mert a legszebb kapcsolatok most lassan bontakoznak ki. Hallgass a szívedre akkor is, ha az első lépések bizonytalannak tűnnek. Az őszinte figyelem most bizalmat épít, a bizalom pedig közelebb hozza egymáshoz a szíveket. Ez a hétvége emlékeztet arra, hogy a szeretet sokszor a legapróbb gesztusokban mutatkozik meg. Ikrek, bár elsőre kényelmetlennek tűnhet a nyitottság, végül sokkal közelebb kerülhettek egymáshoz. Szingliként valaki a gondolkodásmódjával és az őszintességével ragadhat meg igazán. Most a lelki kapcsolódás sokkal fontosabb lesz, mint a felszínes flörtök. Figyelj arra, hogy ne csak megérteni akard a másikat, hanem át is érezd, amit mond. A legfontosabb válaszok most nem a fejedben, hanem a szívedben születnek meg. Ez a hétvége megmutathatja, hogy az őszinteség a legvonzóbb tulajdonságok egyike. Engedd, hogy az érzelmeid is megszólaljanak. Rák, ez a hétvége segíthet lezárni egy régi érzelmi történetet. Lehet, hogy most ismersz fel egy olyan mintát, amely hosszú ideje visszatart attól, hogy teljes szívvel megéld a szerelmet. Ha párkapcsolatban élsz, egy őszinte beszélgetés segíthet begyógyítani régi sebeket. Szingliként rájöhetsz, hogy már nem ugyanazokat az embereket vonzod, mint korábban. A múlt tanulságait nem kell tovább cipelned, elég, ha tanulsz belőlük. Most lehetőséget kapsz arra, hogy másképp reagálj, mint régen tetted volna. Ne félj elengedni azt, ami már nem szolgál. Minden lezárás helyett készít valami új számára. Oroszlán, a szerelmi életed most szoros kapcsolatban áll azzal, hogyan tekintesz önmagadra. Minél jobban értékeled saját magadat, annál egészségesebb döntéseket hozol a kapcsolataidban is. Ha párkapcsolatban élsz, érdemes megfigyelni, hogy valóban egyenrangú félként működtök-e együtt. Szingliként pedig már nem éred be olyan figyelemmel, amely csak pillanatnyi visszaigazolást ad, most sokkal tudatosabban választasz, ne félj nemet mondani arra, ami nem tükrözi az értékeidet. Az önbizalmad most nem távolít el másoktól, hanem a megfelelő embereket vonzza hozzád. A szeretet ott kezdődik, ahol már nem kell bizonyítanod az értékességedet. Szűz, akár kapcsolatban élsz, akár szingli vagy, most tisztában láthatod, mire van igazán szükséged. Régi bizonytalanságok okozhatnak el, és végre könnyebben kimondhatod, mit válsz egy kapcsolattól. A párkapcsolatban élsz, közösen új célokat tűzhettek ki, amelyek közelebb hoznak benneteket egymáshoz. Ha egyedülálló vagy, most könnyebben vonzol olyan embereket, akik valóban illenek hozzád. Ne akard megfelelni mások elvárásainak, a legjobb döntéseket akkor hozod meg, amikor hű maradsz önmagadhoz. Ez a hétvége a tisztánlátásról és az új kezdetekről szól. Bízz benne, hogy most valami igazán jó indulhat el. Hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Moszkó folytatása, mérleg, egy régi emlék, beszélgetés, vagy akár egy korábbi kapcsolat is új megvilágításba kerülhet. Ha párkapcsolatban élsz, egy őszinte vallomás segíthet lezárni egy régóta húzódó bizonytalanságot. Szingliként pedig felismerheted, hogy végre készen állsz elengedni valakit vagy valamit. Ne félj szembenézni azokkal az érzésekkel sem, amelyeket eddig inkább félreértettél. Most minden felismerés közelebb visz a lelki szabadsághoz. Az igazság talán nem mindig kényelmes, de felszabadító lehet. A hétvége végére sokkal tisztábban láthatod a saját érzelmi utadat. Az új kezdethez néha előbb el kell búcsúzni a múlttól. Skorpió. Most könnyebben átlátsz a felszínen és gyorsan megérzed, ki milyen szándékkal közeledik feléd. Ha párkapcsolatban élsz, olyan őszinte pillanatokat élhettek meg, amelyek tovább mélyítik a bizalmat. Szingliként valaki nem a külsejével, hanem a személyiségével és az őszinteségével fog megérinteni. Ne félj kérdezni, de attól sem, hogy te magad megnyílj. A valódi közelség most az őszinteségből születik. Lehet, hogy egy felismerés elsőre meglep, de hosszú távon csak tisztábbá teszi a kapcsolataidat. Ez a hétvége segít meglátni, kik azok, akik valóban helyet érdemelnek az életedben. Bízz az ösztöneidben, mert ritkán tévednek. Nyilas, lehet, hogy korábban elsősorban a kémiát vagy az izgalmat kerested, most azonban már a lelki összhang is egyre fontosabbá válik. Ha párkapcsolatban élsz, érdemes közösen beszélni a jövőről és arról, milyen irányba szeretnétek haladni. Szingliként ne csak azt figyeld, kiked benned pillanatnyi izgalmat, hanem azt is, ki mellett érzed igazán önmagadnak magad. Most a mélység sokkal vonzóbb lesz, mint a felszínes kalandok. Hallgass a megérzéseidre, mert azok most jó irányba vezetnek. A hétvége végére tisztában láthatod, milyen ember illik hozzád hosszú távon. Ez a felismerés a későbbi döntéseidet is meghatározhatja. A szerelem most érettebb formáját mutatja meg. Bak. A párkapcsolatban ez most különösen jó időszak lehet közös tervek készítésére, legyen szó utazásról, összeköltözésről vagy egy közös cél kitűzéséről. Az együtt épített jövő most biztonságérzetet adhat mindkettőtöknek. Szingliként olyan emberrel találkozhatsz, aki nem csak vonzó, hanem kiszámítható és megbízható is. Most már nem a bizonytalan helyzetek vonzanak, hanem azok, amelyekben valódi jövőt látsz. Érdemes időt adni az ismerkedésnek, mert a legjobb kapcsolatok lassan mélyülnek el. Egy közös álom vagy terv most közelebb hozhat két embert egymáshoz. A hétvége végére megerősödhet benned a vágy egy stabil és őszinte kapcsolat iránt. Bízöntő. Lehet, hogy rájössz, eddig túl gyorsan reagáltál bizonyos helyzetekre, miközben nem mindig hallottad meg, mit szeretett volna valójában mondani a másik. Ha párkapcsolatban élsz, most érdemes több türelemmel és nyitottsággal fordulni egymás felé. Szingliként egy beszélgetés teljesen megváltoztathatja az első benyomásodat valakiről. Ne siess az ítélkezéssel, a valódi kapcsolódás most abból születik, hogy kíváncsian figyelsz a másikra. Néha egyetlen kérdés többet ér, mint 10 feltételezés. A hétvége végére úgy érezheted, sokkal mélyebben megértettél valakit, ez pedig egy új fejezet kezdete lehet. És halalka, a hétvége középpontjába a bizalom kerül, ha párkapcsolatban élsz, most könnyebben megnyílhattok egymás előtt, és olyan érzéseket is megoszthattok, amelyeket eddig inkább magatokban tartottatok. Szingliként olyan ember érkezhet az életedbe, aki mellett nem kell szerepet játszanod. A sebezhetőség most nem gyengeség, hanem a valódi intimitás kulcsa. Ne félj kimondani, ha valamitől tartasz, vagy ha valamire igazán vágysz. Az őszinteség most nem eltávolít, hanem közelebb hoz. Ez a hétvége segít felismerni, hogy a legerősebb kapcsolatok a kölcsönös bizalomra épülnek. We were

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallom.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra autómentes nap. Szeptember 22-én kedden a szokott módon kora reggel már várják bizonyos regisztrációs pontokon mindazokat, akik kerékpárral érkeznek oda, kerékpárral indulnak el az iskolába, kerékpárral indulnak el a munkahelyükre. Hogyha beregisztrálják a munkahelyet vagy az iskolát, akkor akár nyerni is lehet. A győztes iskola például 100 000 forintos utalványt kap, a győztes cég is nyereményben részesül majd. A sportcsarnoknál és a Szabadságtérnél lesz ilyen regisztrációs pont, és már reggel 5 óra 30 perc várják az oda kerékpárral érkezőket. Minden résztvevő részt vesz egy sorsolásban, egy kerékpár lesz a fődíj. A Szabadság téren egyébként 10 órától is programok várják az oda érkezőket, lesz kerékpárregisztráció, ügyességi pálya, füstsátor, tűzoltóautó, aztán itt a szemüveg, kresztesztek és egyéb más programok is. És mindeközben délelőtt 10 órakor egy Guinness rekordra is készülnek a szervezők. Egy időben egy helyen egyszerre kerékpárokkal és azok csengőivel egyszerre csengetnek majd. Az autómentes nap egy helyi baleset megelőzésére csoport megkeresésére ad helyet ennek az eseménynek. Délelőtt 10 órakor, tehát a lezárt Rákóczi úton lesz majd a közös csengetés és a Guinness rekord kísérlet. Autómentes nap tehát szeptember 22-én kedden. Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket a Ceglédi Városi Könyvtárban hódoló tisztelettel dedikált könyvek, különleges kötetek Kossuth Lajos könyvtárából. A vendég Elbe István, a könyv szerzője, a Kossuth Kultusz elkötelezett kutatója, a moderátor pedig Reznák Erzsébet történész. Szeptember 16-án, szerdán 17 órakor kezdődik az esemény, melynek helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. A vándorkiállítás szeptember 30-áig van Cegléden, a Ceglédi Városi Könyvtárban, tehát a kiállítás a könyvtár nyitvatartás idejében tekinthető meg.

Ennyi volt már a részemre, reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre, hamarosan Süveges András számít, aztán este érkezik Vörös Nandi és a Ceglét hangja, én pedig holnap reggel 6 órakor kíméletlenül ébresztek, de természetesen ez így ebben a formában nem igaz, de én itt leszek, az teljesen biztos. Szóval holnap reggel találkozunk, addig is viszont hallásra.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten

0: szerezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
2: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Egy friss jelentés szerint az összeomlás határára sodródott a hazai gyermekvédelmi rendszer. Emelkedett a Dunavíz szintje a fővárosnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon, Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, tette hozzá a tárca vezető. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Dunavíz szintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 7-es lányok és fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
1: Az időjárásról.
2: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
3: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé. Lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Most már Süveges András. Így lesz ez este 6-ig, kisebb nagyobb megszakításokkal, mert hogy ma is jelentkezik hétvégi válogatásunk 4 beszélgetés formájában. Mindjárt kiderül, hogy milyen témákról lesz. Most azonban folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Kedves hallgatók, induljon tehát hétvégi válogatásunk, melyben ma négy anyagunkat hallhatják. Először szétnézünk a környéken a tűzoltók szempontjából. Egy óra után egy holnapi fontos egyházi eseményre hívjuk fel a figyelmet. Átadják a ceglédi baptista gyülekezet gyönyörűen felújított imaházát. Kettő óra után a sport veszi át a főszerepet. Először Egedűs Lászlóval, a jeles triál versenyzővel, edzővel készült beszélgetésünket sugározzuk. Három óra után pedig egy szeptember 26-án megrendezendő nagyszabású 24 órás futófesztiválról kérdezzük a főszervezőket. Az első óra tehát a tűzoltóké. Laktanyájukból most is Petrányi Sándor érkezett stúdiónkban. Belebeszélgetett Szatmári Gábor. Válogató műsorunkat ezzel az interjúval indítjuk. Cegléd Rádió
1: 92.5. Kedves hallgatók, a következő percekben tehát visszatekintünk a nyár utolsó hónapjára, augusztusra, a tűzoltók és a katasztrófa védelem szempontjából. A tűzoltóságról most is Petrányi Sándor érkezett, és ő hozta el a legfrissebb információkat. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is.
1: Hát dolgos augusztus volt, ahogy elnézem itt a kis puskámat, amit kaptam tőled is. Azért a nyár utolsó hónapja kitett magáért rendesen, úgy látom.
2: Hát összefoglalva inkább azt mondanám, hogy rég volt ilyen nyara a tűzoltóknak.
1: Bizony.
2: Sajnos ugye túlsúlyban a tűzesetek voltak, szabadtéri tűzek.
1: Rengeteg.
2: De úgy, mint tegnap előtt az Agrárkamaránál volt egy megbeszélés, ugye ott is negatív hatással volt ez a száraz időjárás a mezőgazdászokra.
1: Nagyon is, bizony. Igen.
2: Ez a szárazság a tűzoltókat se kímélte.
1: Nem bizony. Most így a augusztus nézve végül is hány helyre kellett kivonulnotok?
2: Hát összesen 73 beavatkozásunk volt, ez egy nagyon komoly
1: igen, ez
2: szám,
1: sok.
2: És ez ugye ez már a harmadik ilyen hónap. Várjuk már az ősz beköszöntét, az egy kicsit esősebb időszakot.
1: Ez elvileg érkezik ugye, most.
2: Hát igen. Közeljövőben egy-két napon belül bízok benne.
1: Ugye most szeptember 10-én beszélgetünk, mostantól ígérik azt, hogy egy picit őszélyesebbre fordul az idő.
2: Igen, továbbra is tűzgyújtási tilalom van országosan, de természetesen ez lehet, hogy egy pár nap alatt megváltozik.
1: Igen.
2: Visszatekintve itt ugye túlnyomó részt tűzesetekhez kellett menni, és sajnos nem elég a 40 darab szabadtéri beavatkozás, még közlekedési eszközbe, ipari létesítménybe és ugye épített környezetbe is igen, be kellett avatkozni. Sajnos függvénye a szabadtéri tűznek, hiszen sokszor külterületen történtek ezek a dolgok, igen, és ugye egy-egy melléképület, vagy egy elszigetelten lévő, telken lévő családi ház, vagy portába is belekapott a,
1: sajnos
2: a
1: igen,
2: tűz.
1: Igen.
2: Tehát a kiindulás az nem a melléképület volt, hanem szabadtéri tűzből bejöhetett.
1: Igen.
2: Tehát ez a gondatlanság egyik kategóriája szintén, hogy a károkozás történt ezekből a szabadtéri tűzek kialakításából. De itt visszatérve a szabadtéri tűz 29 esemény Cegléden. De Csemőt, Albert is, hát Jászkora Jenőt, Törtelt, Abonyt, hát szinte az egész működési területünket
1: mindent érintett.
2: Érintette, ugye erdőírtásból származó tuskósor, erdőajnövényzete, vasútpart, bozótos, szárazfű, tarló, szalmabálák.
1: Igen.
2: Az szalmabál egy kifejezetten nehezen oldható.
1: Hogyne.
2: Illetve eleinte ugye meg kell várni, míg összeroskad, és utána
1: és
2: tudjuk
1: normálisan
2: eloltani, amikor már szinte parázs van. Szóval nagyon nagy igénybevétel volt, közlekedési eszközről is be tudok számolni, sajnos három alkalommal személygépjármű, egyszer pedig egy vasúti mozdony elektromos berendezése égett. Ipari létesítmény, Cegléden egy forgácsoló gép, szintén elektromos berendezésénél kellett beavatkozni.
1: Jaj.
2: Itt ugye a dolgozók a nagy részét megoldották, viszont a visszahűtést azt a ceglédi hivatásos tűzoltók végezték. És ugye említettem itt az épített környezetet, Cegléd-Bercen családi házban egy helység égett, Albert István egy üzlethelység tetőszerkezete, Csemőben garázs és környezete, ezt mondom, hogy ez nem
1: igen,
2: valószínűleg kinti tűz lehetett. Mikebudán melléképület és környezete, de ugyanaz Nagykőrösön is melléképület és környezete, Nyársapáton is egy zártkerti ingatlan és környezete, történelem, egy elhagyatott tanya, tehát ez is szabadtéri tűzhez kapcsolható.
1: Abszolút. Igen, igen. Hát nem volt kilométer hiányotok akkor most.
2: Nem, és ugye még a közúti, illetve ugye a műszaki mentéseket is ide veszem, akkor csak Cegléd területén, ugye ezt most ketté vettem, hogy az M4-es az egy kicsit határol minket természetesen, igen, de nem konkrétan Cegléd. Itt is négy esetben volt az M4-esen baleset, két személy gépjárműt között, szalagkorlátnak ütközött, fölborult, utánfutója felborult, belterületen is parkológépjárműnek ütközött például egy kis tehergépjármű, vagy két személy gépjármű ütközött, és ugye voltak sérültek is ezekben a balesetekben.
1: Bizony, bizony.
2: Úgyhogy a mentősekkel, illetve a rendőrkollégákkal együtt a forgalmi akadályt megszüntettük, a sérülteket kiemeltük. Ugyanúgy Albert Isán is történt egy két személy gépjármű által okozott baleset. Cegléd Bercelen egy műszaki hiba történt.
1: Igen.
2: Kitört a kereke a gépjárműnek, és ugye Újszilváson is történt egy villanyoszlopnak ütközött egy személygépjárműt kellett beavatkozni.
1: Hát ezzel is volt akkor dolog bőségesen. Igen, hát
2: így elég kereknek tűnik.
1: Igen, hát ehhez képest szinte felüdülésnek számított, hogy törtelen egy cicát mentettetek meg, egy kiszáradt kútba pottyant cicát.
2: Igen, jött a jelzés, ez ugye mindig ilyen kicsit pozitívabb beavatkozás, hiszen az állatmentés, mindenki felkapja a fejét, igen, és itt egy létrával sikerült a cicát épségben kimenteni, hogy a víz nem volt benne. De ugyanúgy történt műszaki mentés tekintetében ajtónyitás,
1: igen,
2: segítségnyújtás a rendőröknek, mentősöknek, társszerveknek, besegítés Cegléden, Cegléd-Bercelen, illetve viharkár is volt, hiszen néha felerősödött a szél, egy-egy viharosabb időszak volt, és Csemőben, illetve Cegléden is volt ilyen jellegű beavatkozásunk.
1: A fakidőlés miatt kellett akkor menni.
2: Igen, ugye, a fakidőlés. Illetve cserepeket is bontott meg, ahogy a szél Cegléden, tehát ez is egy ilyen viharkár kategória.
1: Igen. És közben akárhogy tombol a nyár, már készülni kell a fűtési szezonra is, és ne feledkezzünk meg róla, hogy még most sem késő, ugye, azért a tűzoltókat hívni.
2: Így van, egész évben mondjuk.
1: Pontosabban nyáron... a kéményseprőket, igen.
2: Igen, igen, a katasztrófa védelmen belül egy helyre tartozunk egyelőre, a kéményseprőkkel, és ugye felvilágosítást tudunk nyújtani ezekkel kapcsolatban. Ugye a legfontosabb, ugye két része kell osztani, ugye a kémény, illetve a füstelvezető rendszernek az átvizsgálása, az égés termék elvezető, igen, rendszer, ugye ebben benne van a kémény is, a füstcsövek is, falátörések, tehát itt ez az első kategória. Ezt kellene felülvizsgáltatni a kéményseprőkkel, illetve a tüzelőfűtő berendezés többnyire ugye gázüzemű.
1: Igen.
2: Ezt viszont ugye a gázos szakemberrel, tehát továbbra is azt mondom, hogy meg kell minden formáját találni, vagy a legjobb, számunkra a legjobb formát találni a kéményseprő értesítésének.
1: 1818, ugye?
2: Igen, tehát a telefonos ügyfélszolgálat a legegyszerűbb, 1818, aztán várunk egy kicsit 1-es, várunk egy kicsit, és 9.1-es a további menüpont, de a online ügyfélszolgálaton is, ha valaki internet közelben van, akkor a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu/ügyfélszolgálat.
1: Ott is lehet.
2: Ott is nagyon ügyesen meg lehet oldani, hiszen én is volt, úgyhogy így kértem, és visszahívtak, egyeztettünk, tehát zökkenőmentes volt a,
1: igen,
2: foglalás.
1: Igen, ilyen tájt szoktunk beszélni a szüret kapcsán, ugyebár a musgáz veszélyeiről is. Hát a szüretnek már gyakorlatilag szinte vége, alig van,
2: igen,
1: már valami
2: minden a felgyorsult ezzel a tőkéken, nagy szárassággal, de igen, ugye vannak olyan fajták, amik még majd ugye még később jönnek, de ez nem az én tisztem, hogy erről beszéljek.
1: De már a pincében viszont is folyik ugye a munka, bizony.
2: Viszont ugye van kapcsolódás, vagy bízok benne, hogy nem lesz, de mégis a veszélyekről szót kell ejteni. Itt a musgázról van szó, ami a bor erjedésével keletkezik.
1: Ez tulajdonképpen
2: szén-dioxid, egy mérgező gáz. Csak hogy érdekességképpen, tehát 1 liter mustból 42 liter szén-dioxid keletkezik.
1: Az szép.
2: Tehát 42-szeres a szorzószám. Ugye tudják ezt a gazdák valószínűleg.
1: Tudják azért, persze.
2: De azért lehetnek olyan esetek, hogy mégis ismételtetni kell, vagy fel kell elveníteni ezeket a veszélyeket. Tehát a pince alsó részétől tölti föl a pincét, és ugye ezzel az oxigént kiszorítja.
1: Igen.
2: és föl kell készülni, ugye mit lehet ilyenkor tenni, vagy szellőztetünk,
1: fontos,
2: vagy igen. Ugye van ez a gyertya.
1: Nagyon egyszerű, régi, több száz éves módszer.
2: Gyertya igen. Próba.
1: Igen, ha kialszik a gyertya,
2: ugye
1: akkor...
2: az a lényeg, hogy ne fejmagasságban, nem láb vagy térdmagasságban egy gyertyát meggyújtunk, és mondjuk egy lapátra ráhelyezünk, és ahogy megyünk lefelé, ha elalszik a gyertya, már menekülnünk
1: is kell. Felé. Igen.
2: Ugyanis nagyon komoly dolgok jelentkezhetnek az emberben, zavartság, szédülés, fejfájás, és viszonylag gyorsan eszméletvesztés is.
1: Pontosan. Igen.
2: És ilyenkor arra is figyelni kell, hogyha véletlenül a társunk kerül bajba, akkor mindenképp a 112-t hívják, hiszen ha másik kollega például megpróbálná kimenteni,
1: akkor ő is úgy járhat.
2: Nagy valószínűséggel, igen, nagy valószínűséggel ő is eszméletét vesztheti rövid időn belül. Tehát itt a szellőztetésre nagyon kell figyelni, igen. Illetve erre a gyertyapróbára.
1: Igen, ezek a legfontosabbak, és hát a toborzás megye még mostanában is.
2: Toborzunk, igen, hiszen... mindenki tudja, hogy mindenhol így a belügyben is változások vannak, és ki tudja, éppen lehet, hogy bármire változás történhet akár az állományban is, hiszen van néhány idősebb kollega.
1: Persze.
2: Az ő pótlásuk jelen pillanatban egy fő létszám hiány van Cegléden, de ez képlékeny, hiszen valamikor egy sincs, mindenki igen, Ceglédre igen. Akart jönni.
1: Nagy baj azért nincs.
2: Nincsen probléma, de természetesen várjuk a jelentkezőket, ugye betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, állandó lakhely, büntetlen előélet, fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság, ugye középfokú végzettség. Tehát ezeket a dokumentumokat, ha behozza az illető is, és akár még van egy C-s jogosítványa is, az akkor előnyt élvez. És ugye februárban kezdődik a tanfolyam, addig minden vizsgálatnak véghez kell mennie, és így februári kezdéssel júliusban Cegléden
1: már szolgálatban lehet, sárhat.
2: Igen, 24 órás szolgálatban. Úgyhogy bízok benne, hogy jönnek a fiatalok, és leváltják az idősebb kollégákat.
1: Hát muszáj, kell az utánpótlás, azért mindig biztonságban érezzük magunkat, hogyha a tűzoltóknál ezen a téren is rendben van minden. Hát reméljük, hogy nem kell ennyit vonulni, majd a szeptemberi lista ennél azért gyanítom jóval rövidebb lesz, mint az augusztusi volt, de hát ez majd októberben fog kiderülni.
2: Igen, ránk fér a készenlét, ránk fér a pihenés, hiszen tényleg még egyszer kell mondanom, hogy nagyon rég volt ilyen nyara a tűzoltóknak, ugye az idősebb kollégákat kérdezgettem, én csak 11 éve vagyok itt, de azt mondják, hogy ilyen, ehhez hasonlót nagyon régen éltek meg.
1: Hát sajnos az élet más területein is ugyanezt elmondták, akár az agrárszakemberek is tényleg. Na hát akkor itt tartunk most, így szeptember elején, aztán megnézzük majd október elején, hogy a szeptember mit hoz. Még egyszer mondom, remélem, hogy jóval rövidebb listával és kisebb számokkal fogsz majd érkezni.
2: Nagyon bízom én is ebben.
1: Nagyon szépen köszönjük az információkat, és továbbra is azt kívánjuk, hogy minél több időt töltsetek a laktanyában, és minél kevesebbet kelljen odakint.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Petrányi Sándor, köszönjük szépen.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
10: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Hírek után azonnal játszom Martin Garrix felvételét, a címe Told You So. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon

0: felvetése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Emelkedett a Dunavíz szintje a fővárosnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Új krízisellátást hoznak létre 80 olyan gyerek számára, aki rendszeresen megszökik, illetve súlyos, pszichés és magatartás problémákkal küzd. A kormányfő arról is beszélt, hogy új célzott ellátást indítanak autizmus spektrum zavarral, fogyatékossággal küzdő és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek számára. Bentlakásos addiktológiai intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek segítésére. Ezen kívül 1,5 milliárd forintos programot indítanak a szakemberek mentális támogatására, és rendezik a kórházban maradt csecsemők helyzetét is. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, tette hozzá a tárcavezető. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. A Fidesz feladata, hogy politikai alternatívát kínáljon a Tisza kormánnyal szemben, és felépítse a Szabadság koalícióját, fogalmazott a párt frakcióvezetője Bóka János a Köccsei találkozó előtt. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatták meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna víz szintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél.
1: Az időjárásról.
2: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
3: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a mikrofonnál. Süveges András, de ebben a szűk 60 percben sem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégi. Ugyanis folytatódik hétvégi válogatásunk egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. I remember conversations, we were dancing.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
6: Cegli,

0: kedves hallgatók, bizony már több év annak, hogy a ceglédi baptisták megvásárolták azt a Bercsényi utcai házat, amit szorgos munkával imaházzá egyházi központtá alakítottak át. Most jött el a pillanat, hogy ezt a gyönyörű épületet átadják a gyülekezetnek. Az ünnepi istentisztelet holnap délután lesz majd. Ennek kapcsán érkezett stúdiónkba lelkipásztor Molnár József és a gyülekezet vezető Szilágyi Sándor. Szatmári Gábor őket kérdezte a ház és a gyülekezet aktuális dolgairól.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
2: Öröm ünnepre készül a ceglédi baptista gyülekezet, hiszen gondolom sokan tudják már, hogy jó pár éve annak, hogy megvásároltak egy házat a Bercsényi utcában. Korábban, hogy a Szent Imre Herceg utcában volt egy kisebb, hát egy elég kis pici helyiség a számukra, ahol az istentiszteleti alkalmakat megtarthatták. Aztán jött ez a Bercsényi utcai ház, ami egy régi parasztpolgári ház tulajdonképpen, de hát az olyan állapotban volt, hogy bizony rászorult a felújításra. Hát kérem szépen, a felújítás megtörtént, az épület és az udvara is gyönyörű lett, és az átadási istentiszteletre pedig most vasárnap délután 3 órától kerül majd sor. Ez lesz a témánk, és itt van két vendégem is a gyülekezet vezetéséből, a lelkipásztor Molnár József és a gyülekezet vezető Szilágyi Sándor. Mindkettőtöket nagy szeretettel köszöntelek, Isten hozott benneteket.
3: Köszönjük szépen, mi is köszöntünk, és köszöntjük a rádió hallgatókat is.
4: Szintén szeretném köszönteni a hallgatókat és téged is, Gábor.
2: Hú, hát nagy öröm ez. Én emlékszem, hogy nézett ki ez az épület, amikor a kezetekbe került, úgymond. Hány éves történet ez már tulajdonképpen?
3: 3.
2: 3, igen. Hát nem olyan sok, de azért éppen elég. Tehát azért, amikor kinéztétek ezt a házat, azért láthattátok, hogy lesz ezzel munka bőségesen, ugye?
3: Hát igen, úgy gondoltuk mi akkor abban az időben, hogy a mi korosztályunknak elég lesz megvenni az ingatlant, és 2 olyan helyiséget, ahol az Isten tiszteleteinket tudjuk tartani, azt rendbe raktuk, majd a jövő generációja pedig majd a nagy termet.
2: Igen.
3: Tehát nem így alakult, mert az élet Isten átformálta, és úgymond azt mondom, ez lett belőle.
2: Igen, elkészült. Aki kíváncsi rá, az meg is tekintheti ezt az épületet. Nincs olyan túlságosan messze a központtól, a Bercsényi utca 24 szám. És hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy öröm, és egy igazán méltó hely egy ilyen gyülekezetnek, ami, hát nem is tudom, hány éve vannak baptisták itt Cegléden, Sándor?
4: A történet korábban kezdődött, már tehát több mint 100 évvel ezelőtt szintén volt itt gyülekezet Cegléden, de életviharába az utolsó hívők, akik ennek a gyülekezetnek tagjai voltak, a 70-es években elhaláloztak. És emiatt gyakorlatilag sem a gyülekezetről, sem történelem, sem épület nem maradt hátra. Maga a gyülekezet mostani formájában 20 évvel ezelőtt kezdődött Isten kegyelméből. Jöttek emberek, szolgálattevők, és gyakorlatilag újjá alakult a gyülekezet.
2: Igen, és akkor találtátok azt a kis házikót, egy felvonulási épület volt, azt tulajdonképpen...
4: Gyakorlatilag igen, tehát a gyülekezetünknek a alkalmai sok helyen voltak, iskolákban. Volt, amikor még a művöldési házban egy bérel teremben volt.
2: Ott is lehet, persze.
4: Így van, így van, így van, és gyakorlatilag egy több lépcsős folyamat végén jutottunk el, hogy saját ingatlanunk lett Isten kegyelméből.
2: Igen, ez volt az a kis felvonulási épület ott a Szent Imre Herceg utcában, de hát azért ezt kinőttétek egy idő után, ugye?
4: Dicsőség Istennek.
3: Hát szűkössé vált.
2: Igen, igen, igen, igen, és szükség volt egy nagyobb épületre, amit itt a Bercsényi utcában meg is találtatok. Pár évvel ezelőtt láttam én is, úgy tetszett maga az épület egyébként, egy tényleg egy szép parasztpolgári porta, megfelelő méretű udvarral, megfelelő méretű épülettel, de hát tényleg látszott rajta, hogy alapos felújításra szorul. Kik segítettek ebben?
4: Hosszú a lista, de legfőképpen Isten volt, és a átadási istentiszteletre a választott igény, hogy Isten nem hagyott el bennünket, Isten megsegített bennünket, és gyakorlatilag ez a gyülekezeti ház felújításában, megvásárlásában, felújításában is Isten áldása működött a gyülekezet életébe. Számtalan támogatást kaptunk, akár imádságban, akár kétkezi munkában. Isten kirendelte mindig azokat a szakembereket, igen, a rávalókat, és ezért végtelenül hálásak vagyunk Istennek.
2: És ez nem egy annyira belső ügy csupán, hiszen nekem feltűnt, közel 30 éve élek itt Cegléden, és figyelem az egyházak működését is, jó, magam református vagyok egyéb iránt, de azt megfigyeltem, hogy az ökumené, tehát az egyházak közötti, a felekezetek közötti együttműködés szinte példamutatónak volt mondható mindig is, és a baptisták is nagyon sok közös ilyen egyházi eseményen ott voltak, és gondolom, hogy ez a jövőben is így lesz.
3: Így van, valóban jó az ökumenikus kapcsolat a városon belül. Szinte elvárták most is a lelkészek, hogy ha eljön ez a pillanat, amikor majd az imaházat átadjuk, akkor ők is szeretnének ott lenni, és igen, amikor a meghívók eljutottak hozzájuk, akkor szinte kivétel nélkül mindenki jelezte már, hogy szeretné itt lenni a vasárnapi átadási alkalmunkon.
2: Igen.
3: Én az előbbi gondolathoz még annyit hozzátennék, hogy az én számomra, vagy az én látószögemben kétféle támogatás valósulhatott meg.
2: Igen.
3: Az egyik, amit anyagi vonatkozásban
2: fontos, ez
3: fontos
2: is bizony,
3: mert építkezéshez, ilyen munkálatokhoz pénzre van szükség.
2: Nincs mese.
3: Mi hálásak vagyunk azért, hogy országos szinten, városi szinten bekapcsolódtak olyan adakozók, támogatók, akiknek a segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg.
2: Igen.
3: Köszönjük nekik innét is, de nyilván majd az átadási alkalmunkon is egyfajta megemlékezés, visszatekintést fogunk adni a majdi jelenlévőknek. A másik támogatás, amit már a Sándor is említett, hogy Isten, mi úgy indultunk ennek az épületnek a felújításába, hogy nem magunknak akarunk itt valami dicsőséget, hanem azt szeretnénk, hogy ez a ház, amit a baptista épületek, istentiszteleti helyek szempontjából mindenütt így van kiírva, nem hogy templom, hanem ima ház.
2: Igen. Nem mindegy,
3: és,
2: igen.
3: És ezt szeretnénk, hogyha ez valóban Isten imádatának a helye lenne.
2: Igen.
3: Ugyanis vallunk egy igét, ezzel ezt lezárnám, hogy ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradoznak.
2: Bizony. Igen,
3: és
2: igen,
3: mi hálásak vagyunk, hogy az ő dicsőségére és az ő segítségével, mert minden támogató és segítő mögött őt látjuk.
2: Igen. Az átadási istentisztelet, tehát vasárnap 15 órakor kezdődik majd. Ez azért is jó, mert a társegyházak képviselői is talán úgy vasárnap délután már könnyebben ott tudnak lenni és együtt örülni majd veletek. Különleges alkalom lesz, nyilván nem egy egyszerű normál, idézőjelben egyszerű normál istentisztelet, hanem azért ennél picit több lesz, vendég is érkezik. Méghozzá, hát nem is innen a szomszédból.
3: Igen, ő is egyik támogatónk, a Larry Atlantából.
2: Larry Altman, hogyha jól olvasom, igen, a nevét.
3: Igen, egy 70 éves pásztor. Pásztori szolgálaton, de az csak zárójelben, Amerikában 60-80 év között van az igazi vállalkozói élet.
2: Nohis.
3: Akkor már felszabadul mindenki, nyugdíjas. Ő is az elmúlt időben háromszor repült át az óceánt, majd most a negyedik lesz.
2: Az igen.
3: A legutóbbi látogatása, ami eredményes volt, tulajdonképpen mi miattunk jött át.
2: Az igen. Hú, ez szép.
3: És ő akkor kérte, hogy ha elfogadjuk, akkor ő szeretne prédikálni majd az átadáskor.
2: Igen, angolul?
3: Angolul, igen.
2: És akkor lesz tolmács.
3: Tolmács is lesz, így van, az OM-nek a képviselője lesz a tolmács, a Gábor.
2: Igen, ez minden esetre egy különleges történet lesz, egész biztos.
3: Igen.
2: Ott lesz a sztárai vegyeskar, ami hát tulajdonképpen a református egyházhoz kötődik, de hát éppen speciál, Sándor, te is tagja vagy ennek a kórusnak, ugye?
4: Igazából a sztárai valóban református gyökerekkel rendelkezik, de igazából ökonomikus, tehát szolgálnak benne katolikus testvérek,
2: igen,
4: baptista testvérek.
2: Ettől szép, igen.
4: Ettől csodálatos a dolog, és nagyon hálások is vagyunk ennek az énekkarnak, mert amikor kezdetén maga a gyülekezeti ház megvásárlása terítékre szóba került, akkor ez a énekkar többek között egy koncerttel, egy szolgálattal támogatta ezt a törekvésünket.
2: Nagyon szép. Elkészült tehát az épület, és nyilván ez sok más eseményre is majd lehetőséget ad. Már úgy forog a fejetekben, hogy miféle összejövetelek jöhetnek még nyilván a normális tiszteleti eseményeken kívül.
4: Maga az ősegyház az apostolok cselekedetének a második fejezet 42. versében leírja, hogy Isten mire rendelte el Jézus Krisztus az ő házát, a gyülekezetnek a fizikai valóságát. Ez pedig az, hogy az apostoli tanítások, az ige hirdetések, az összegyülekezés rendje, a kenyér megtörése és az imádság, a vele való közösség.
2: Igen.
4: És ebbe viszont minden benne van. Akik keresik, akik kutatják, vágynak megpihenni, gyógyulni, de részt venni, dicsőíteni Istent, ez a hely mindig nyitva lesz a törekvők, keresők számára, no. És testvéreinkkel együtt, tehát magasztalva Istent, valóban Isten szolgálatának a helye lesz.
2: Igen, és hát azért gondolom kiemelt nagyobb események is, találkozók, stb.
3: Lesznek már most van a következő évre is, már az évelején is alkalom az ökumenikus imahét, akkor februárra tervezünk egy délalföldi lelkészi találkozót itt nálunk az imaházban, az új helyen. Tervezzük a nyárra, valamikorra, hogy újra elindítjuk majd a nyári gyerektáborokat. Van egy távolabbi álmunk, nem tudom, meg tudjuk-e még valósítani, Isten ad-e még erre nekünk lehetőséget. Van egy pincerész, ami nagyon jó. Igen. Száraz, és ott egy filmklubot szeretnénk kialakítani.
2: Nice. Hát ott az is egy hasznos dolog lehet, bizony.
4: De amint képeket tudtam neked mutogatni már az elkészült helységekről, többek között egy kávézót rendeztünk be, ahol leülve, eszmecserét folytatva valóban az élet, a szolgálat lehetőségeiről.
2: Kicsit kötetlenebbül.
4: Így van, dicsőség Istennek érte, hogy megadta ezt a helyet is.
2: Hát még nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, de fogunk is még szerintem, hiszen felpesdíti nyilván majd itt a baptista életet. Ez az új imaház, ami immáron tehát elkészült, és most szeptember 13-án vasárnap 15 órakor kezdődik az az átadási istentisztelet, amely kapcsán vendégeimet most megszólaltattam itt, és akiknek nagyon szépen köszönöm az elmúlt éves munkájukat is, több éves munkájukat is, és természetesen akkor további Isten áldotta szolgálatot kívánok nektek.
3: Köszönjük szépen, mi is ezt kívánjuk neked, Gábor.
2: Köszönöm szépen. A Ceglédi Baptista gyülekezet lelkipásztora Molnár József és a gyülekezet vezető Szilágyi Sándor volt a vendégem. Legyen tényleg Isten áldása munkátokon. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük. Áldjon az Úr Jézus Krisztus.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@kukac.könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió.

0: már is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal játszom a Softonbank Overdrive című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: iratkozni. Csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
2: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya. Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
3: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
2: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
4: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
5: Na, milyen volt a nyaralás?
6: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
1: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plus kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Észak-Magyarországon él a legtöbb veszélyeztetett gyermek. Kerékpárosokat gázoltak el Békésben. Délután keleten is eláll az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon, Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítményt Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a Rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drónt semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 3 ember meghalt, 28-an megsebesültek. Odessa megyében 2 teherhajóra és több lakóépületre mértek légi csapást. Zaporizsja megyében és Dnyipróban pedig kohászati, acélcső és vasúti síngyártó üzemet ért találat. Dróntámadás ért egy kőolajvezetéket Szaúd-Arábiában, többen megsebesültek, a károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságból leállították a szállítást. A drónok Irak felől repültek be, de nem állami akcióról van szó. Az iraki miniszterelnök közölte, hogy felmentette a támadásban érintett Iránnal határos tartomány vezetőjét, miután a térségben

0: megerősödtek az iránt támogató milíciák. Itthon két kerékpárost gázolt halálra egy autós este Békés határában. A sofőr nem hívott segítséget, és megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök azonosították, és délelőtt elfogták a férfit. A beol.hu úgy tudja, hogy egy 41 éves férfi és egy 68 éves nő vesztette életét a Békés és Murony között történt balesetben.
1: Az időjárásról.
0: Nyugaton és a középső területeken süt a nap, az Alföldön viszont még elszórtan esik az eső. Délután már keleten is számíthatunk napsütésre. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik, napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: törje vihar a szárnyat.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Több fontos nemzetközi versenyen is részt vettek a ceglédi triálosok. Jeles edzőjük Hegedűs László, azaz Hege vezetésével a közelmúltban. Ezekről a megmérettetésekről és más aktuális dolgokról is szól a most induló beszélgetés, amit Szabó Kristóf kollégán készített.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig Hegedűs László Hege, triál versenyző edző, a Hege Show megálmodója, showman is, akkor már egyben. Üdvözöllek téged!
3: Üdvözlök minden kedves hallgatót, szia!
2: Azért országúti kerékpár, mountain bike, cyclocross, erről azért általában mindenki szokott hallani, még a sportlaikusok is, vagy akik annyira nem követik a sportokat, de azért a triál nem élvezi annyira a széleskörű ismerettséget neked. Hogy jött, mert ahogy így olvastam, elég fiatalon már elkezdted ezt a szakágat művelni?
3: Igen, összességében a Magyar Kerékpáros Szövetségen belül, pont úgy, mint a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségen belül, ugye megkülönböztetünk különböző kerékpáros irányvonalakat. Ennek része ugye az országút, a mountain bike, a downhill, a BMX freestyle, vagy éppen ugye a triál. Az, hogy egyébként ugye a kedves hallgatók melyik sportágról miként tudnak tájékozódni, az azért nagyban függ egy sportág népszerűségétől. Tehát mondjuk egy országútival nagyon nehéz versenyezni, mert ugye ott kőkemény műsoridőket nézhetnek és tölthetnek el a televízió előtt a kedves nézők, vagy éppen kilátogathatnak különböző helyszínekre, ahol mondjuk a mezőny átfut. Ennek egyébként Magyarországon is van egy nagyon népszerű irányvonala, de azt gondolom egyébként, hogy a triál az a szakág, ami viszont egy picikét minden más kerékpáros irányvonalnak az alapját adja, mindezt ugye a koordinációval és az egyensúlyjal. Tehát azt szokás mondani, hogy aki mondjuk ügyesen triálozik, tehát megtanulja a triálozás alapjait, azok utána kivétel nélkül mondhatjuk azt, hogy más kerékpáros szakágokban is eredményesen tudnak fejlődni, hiszen ugye rendelkeznek azokkal a kerékpáros skillekkel, amik hozzásegítik őket ahhoz, hogy más szakágokban is eredményesek lehessenek. Az én pályafutásom elejét illetően, én ugye ezt Cegliden találkoztam ezzel a sportággal, ezzel a kerékpár triállal, és Faramuci módon egyébként akkor még BMX kerékpárral róttuk az utcákat itt a srácokkal, és akkor láttam a Dózsa téren egy fiút, aki igazi, tényleg nagyon elképesztő látványos trükköket mutatott meg azáltal, hogy mondjuk egy kerekezett, vagy éppen felugrott egy 30 centis padra, tudott hátsó kereken pattogni, és én akkor 13 évesen megláttam ebben a sportágban egy olyan dolgot, amit egyébként korábban még nem találtam meg semmiben, tehát én akkor már láttam, hogy ez az ügyességi vonal, az ilyenfajta fókusz és koncentráció, biztos voltam benne, hogy ez az én utam, és majd hozzásegít nyilván később ahhoz, hogy akár az iskolapadban, vagy éppen ugye a munkahelyen jobban tudjon az ember koncentrálni és fókuszálni. Tehát ezt egyébként a triálozással rettentő módon meg lehet tanulni, ugyanis, hogyha itt nem zárod ki a külső körülményeket, és vihorászol edzésen, akkor annak gyakorta esés a vége.
2: Ugye 2010-re már úgymond a világ élmezőnyébe kerültél. Milyen volt az út a profikhoz jutni? Ugye előbb említette, 13 évesen megismerkedtél vele, és gyakorlatilag akkor már korai 20-as éveidben már amúgy a világ elithez tartoztál. Hogy sikerült ez?
3: Igen, itt összességében ugye az első versenyem az a budapesti Converse hangárban volt, tehát akkor úgymond akkor estem át a tűzkerességen ilyen tekintetben, tehát ugye ott belettem dobva a mélyvízbe. Hát nagyon-nagyon paráztam úgymond attól, hogy úristen, most akkor versenykörülmények között hogyan fog tudni teljesíteni. Hát végül is amatőr kategóriában a 24 indulóból a 21. helyen végeztem, tehát hogy mondhatjuk, hogy az utolsók között indultam, de azt gondolom egyébként, hogy minden olyan amatőr sportoló, aki belekóstol a versenyzés világába, annak az első néhány évben nem szabad foglalkoznia az eredményekkel. Az első néhány év az tanulásról szóljon, arról szóljon, hogy picikét ismerje meg saját magát stressz helyzetben, tanulja megkezelni a feszültséget a megfelelő módon, és akkor ezt követően, amikor ugye a szakmai tudás ehhez a mentális felkészültségi állapothoz tud majd úgymond alkalmazkodni, na onnantól kezdődően lehet majd szépen röpködni.
2: Például egyébként a norvégoknál van pont ez, amit mondasz, hogy ott nagyon sokáig, azt hiszem ilyen 14-16 éves korig nem is versenyeztetik se a focistákat, se a alpesi sízőket, nincs, tehát hogy gyakorlatilag nem osztanak helyezéseket, hanem csak edzések vannak, versenyek ugyanúgy vannak, de nincs helyezés, nem erre teszik a fókuszt, és egyébként látható, hogy milyen eredményeket érnek el az elmúlt időszakban, meg amúgy tényleg a norvégok szinte minden sportban nagyon jók. Na már most, ugye ezek után, ugye ahogy említetted, még mindig szoktál versenyezni, de közben azért felépítettél egy másik fajta, egy kicsit ilyen extrémebb vonaladat is ezekkel a Guinness rekord döntési kísérletekkel, valamint a Hegesóval. Ez egy szándékosan felépített karrierút volt neked, hogy majd későbbiekben erre az ilyen extrémebb, meg látványosabb vonalra fogod fektetni a hangsúlyt?
3: Hát, hogyha tudatosságról beszélhetek, akkor bátran kijelenthetem, hogy emögött mindig kényszer volt. Tehát, hogy a versenyzői karrierem alkalmával abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egyrészt ugye amikor elkezdtem, akkor a szüleim nagyon támogattak, tényleg mindenben segítettek, és ezért nagyon is hálás vagyok nekik, és tényleg minden szülő előtt le a kalappal, akik támogatják, szponzorálják a gyermekeik sportkarrierjét, de hogy alapvetően ugye egy bizonyos szint után már nekem bejött az első komolyabb szponzorom. Ez a triában nagyon ritkaság számban ment, én egy energiaital gyártó cég által voltam támogatva, most ezt nem nevezném meg, de hogy kaptam egy nagyon komoly kis szerződést, tehát én akkor 18-19 évesen, én annak nagyon örültem, hiszen ez a mi szakágunkban, a mi világunkban ez tényleg egy ismeretlen terep volt. És akkor nekem ott volt egy 2+1 éves szerződésem, és én akkor mondhatom el, onnantól kezdődően mondhatom el, hogy én ezzel tudtam professzionális szinten foglalkozni. Tehát én ugye, amit onnan kaptam összeget, én azt visszaforgattam a külföldi versenyzésben, így nyilván nem mondom, hogy egyáltalán nem, de kevésbé terheltem a családi kasszát, és akkor én is nyugodtabban, felszabadultabban tudtam versenyezni. Na most, amikor ez véget ért, ugye egy vezetői váltás véget, az új vezető már a triában és a különböző Magyarországon képviselt szakágakban valamiért nem látta a fantáziát, ezáltal én onnan kikerültem. Na most onnantól kezdődően kellett elgondolkoznom, hogy oké, de hogy akkor most benne vagyok a világ top 10-be, azért innen ezért edzettem rengeteget, hogy ugye ezt véghez tudjam vinni, akkor hogyan tovább? És akkor a fellépés az gyakorlatilag azért is lett ugye Hegesó a neve, mert akkor még egy egyszemélyes hadseregként indultam, és akkor ugye az én nekem a saját bemutatom volt. Ezt idővel kibővítettem Takács Zolival, aki szintén egyébként szegedi származású, régebben együtt triáloztunk, tehát hogy volt ennek egy nagyon szép karrierútja, valóban úgy, ahogy elmondtad, és Hegesóval is Dél-Afrikától kezdődően Kínán át rengeteg helyen léptünk fel, ami önmagában véve nagyszerű, hogy a Magyarország határt át tudtuk lépni azzal a produkcióval, amit egyébként úgy megálmodtunk. És akkor ezt követően jött az edzősködés, 2020-ban ugye a pandémiás helyzet azt eredményezte, hogy az egyébként rendezvényszervezésben dolgozó vállalkozásommal ott akkor meg kellett állnunk, ugyanis a rendezvény volt, amit először bezártak, és amit utoljára nyitottak meg. Na most innenstől kezdődően volt egy kényszerhelyzet, és felhívott Budapestről az egyik legtehetségesebb volt tanítványomnak az édesapja, Ákosnak hívják, most nem mondom a teljes nevét, mert az ilyen szempontból értelen, de hogy foglalkoznék-e a gyerkőcével, el tudnék-e vállalni egy edzéstartást? Hát én abban az időszakban bevallom őszintén, megmondom, hogy én a saját edzéseimen kívül sem más nem fókuszáltam. Tehát olyan voltam, mint egy picit ilyen versenyló, tehát hogy robotikusan csak az én edzésmunkám volt a legfontosabb.
2: Hát ez sok profi versenyzőnél azért
3: persze,
2: magukra koncentrálnak.
3: Szokás mondani egyébként, hogy az edzősködésre meg kellett érnem. És amikor volt nálam Leo először, na akkor láttam valami egészen fantasztikus dolgot, ugyanis amikor edzettem Leót, akkor az fogalmazott meg bennem, hogy uramisten, hát ez a kisrác, ez irgalmatlan tehetséges, és már most olyan egyensúlyérzéke van, amit egyébként a triálosoktól is nagyon ritkán látni. Tehát ő egyébként mountain bike-kal készült a Superior csapatnál, és nekik egészen gyerekkortól kezdődően voltak ügyességi mountain bike edzések. Ezt olyan szinten tudta integrálni ugye a triál szakákba, hogy mondhatjuk azt bátran, hogy nem nulláról indultunk. Tényleg elképesztő volt, és az is elképesztő volt, ahogyan én erre reagáltam. Tehát ezt picikét úgy éltem meg, hogy úristen, hát akkor csináljuk, gyerünk, akkor próbáljuk meg hozni belőle a maximumot. Na most Leóval egyébként oda jutottunk, hogy néhány év alatt az utánpótlási világbajnokságon, ahol korábban még nem indult ugye hazai versenyző, a 7. helyig tudtunk fölkapaszkodni, aztán Leó végül is sportot váltott, tehát ugye mondhatjuk azt talán, hogy egy picikét nála ugye ez a korai kiégés ez itt előjött, és pont erre kapcsolódnék rá, amit mondtál korábban, hogy ugye nagyon pici gyerekkora óta versenyzett, elképesztően tehetséges, nagyjából bármibe az lett volna, és belőle például ezt hozta ki. De beszélhetnék egyébként a Demeter tesókról, vagy éppen a Bendéről, akik viszont nagyon komolyan veszik a sportágot, pici koruk óta benne vannak, és az idei évben például ott voltak az utánpótlás világbajnokságon, ahol mondjuk Misi a kategóriájában U12-ben a 7. helyen végzett. Tehát elképesztően ügyes és tehetséges srácok vannak nálam, aminek egyébként nagyon-nagyon örülök, hogy úgymond azt a fajta edzői attitűdöt, amit egyébként én élsportolóként képviseltem, azt valamilyen szinten sikerül nekik átvenni.
2: Picit azért puskáztam és megnéztem a közösségi oldaladon, és most nemrég is volt egy elég komoly verseny ezekről. Milyen?
3: Sőt, mi több, volt több is. Ugye voltunk világkupán a nagyobbakkal. Na most itt gyakorlatilag három versenyzőt szeretnék kiemelni, Balogh Levente, Farzalán és Kovács Péter. Kovács Peti itt most a rangidősünk, tehát ő 25 éves srác, viszont Levi és Zalán, ők 18 évesek, ami azt jelenti, hogy nekik ez még kvázi junior évük, és elképesztő, mert a junior Európa bajnokságon második és harmadik helyezéssel sikerült zárnunk, ami óriási, tehát hogy annyira mondhatom azt, hogy szívmelengető volt látni a srácokat, akikhez azért igyekszem én is szakmailag hozzátenni, hogy wow, képesek voltak rá, és azért ilyen nem volt korábban. Tehát ezt mondhatjuk, hogy magyar sporttörténelmi siker a triál szakákban.
2: Ráadásul úgy is, hogy maga a triál, meg úgy unblock a kerékpár leszámítva, hogy egy-két külföldi nagyobb nációt, akik magasabb létszámmal képviseltetik magukat a mezőnyben, azért Európa központú, tehát a leghíresebb triálosok, akinek után néztem, azért spanyolok, stb. Tehát maga egy Európa bajnokság, azért az egy nagyon nívós bajnokság, nagyon nívós verseny. Tehát ezeken a versenyeken kívül, ugye gondolom, még fiatalabb korcsoporttal is, ha jól láttam, egyébként még fiatalabbakkal is foglalkozol. Most már a Hege Show keretein belül, ugye, vagy ez a Hege Team, így most már főleg inkább a fiatalok és a csapatodon belüli versenyeztetés, tehát ez a világkupa verseny felé megy, vagy inkább, vagy emellett megy még tovább, ugye ez az ilyen performance jellegű show műsor is.
3: A show műsorokat ugye a jelenlegi rendezvénypiaci helyzetben én azt gondolom, hogy a nálunknál jóval olcsóbb fellépők viszik el, tehát ugye ők azok, akik ugye mennyiségi munkát tudnak csinálni. Mi alapvetően mondhatom azt, hogy az évek alatt rengeteget léptünk fel, tehát nekem volt olyan évem, amikor a csapattal 50 plusz hazai fellépést csináltunk meg egy év alatt. Az egy picikét daráló üzem volt, tehát egyébként ugye azt a fajta aktivitást, amikor az 50 plusz fellépést csináltuk, azt már most én személy szerint én biztosan nem tenném bele, tehát azt már nem jó szívvel csinálnám, nem is tudnám magam úgy oda tenni. Ez egy nagyon szép korszak volt, a fellépések természetesen megmaradtak, azt azért szeretném jelezni, hogy profi sportolókkal dolgozunk együtt, tehát hogy ha esetleg bárki lát egy kiajánlót, hogy itt már mindenki magyar bajnok, azért azt fenntartásokkal kell kezelni, mert egyébként a mi referenciáink azok valósak és ténylegesek, ellenben nagyon sok más sportcsapaté van, akik ugye megírják, de a kedves szervezők nem néznek utána, hogy ez most akkor tényleg valid információja vagy nem, tehát hogy fals és fake információk alapján választanak mondjuk egy-egy bemutató csapatot, és akkor ugye nyilvánvalóan mindig az a visszajelzés, hogy mert hogy az összeg, az ár, de visszatérve egyébként olyan srácokat igyekszem kinevelni, akiknek tényleg látványos performanszuk van, tehát hogy ezeket a fiúkat nézni, ezeket meg lehet egy-egy verseny alkalmával, azt azért szerintem minden kedves hallgató láthatja, hogy azért a Hege Show mezben lévő fiatalok azok azért ütik a hazai mezőnyt minden tekintetben, minden nagy képűség nélkül mondhatom ezt.
2: Mik a jövőbeni tervek? Tehát biztosan vannak tervek a versenyzéssel kapcsolatban, adott esetben most majd jövőre egy Európa bajnoki érem, tehát érem már van, aranyérem, vagy világbajnoki, vagy adott esetben akár egy világkupa győzelem, vagy vannak ilyen célok, amit így kitűztetek, vagy igazából csak belerakjátok a munkát, és lesz, ami
3: ezt
2: lesz ilyen szinten.
3: Teljesen reálisan mondom, hogy a világkupa győzelemtől nagyon távol vagyunk. Tehát ugye a junior korosztályban van keresnivalónk, majdnem egyébként a versenyzői bázisom minden tagja alkalmas arra, hogy a junior kategóriában bekerüljön egy top 5-be, vagy alkalmas lesz. Lesz most egy világbajnokságunk, ami egy picit sajnálom, de Szaúd-Arábiában lesz, ott kerül megrendezésre, ami most jelenleg egyébként mondhatjuk azt, hogy háborúzóna, és sajnos a UCI, ugye a Nemzetközi Kerékpáros Federációnak nem sikerült elintézni a helyszínváltást. Mondjuk abban sem vagyok biztos, hogy nagy törekvésük volt ebbe az irányba, de ők úgy gondolták, hogy ott kell megszervezni. Ezt tervezzük, csak még ugye itt bizonytalanok a feltételek, ellenben Levi és Zalán, akik ugye most Európa-bajnokságon gyönyörűen szerepeltek, na hát kettőjük közül egyébként, hogyha mentálisan rá tudnak fókuszálni, és odarakják magukat, dobogó esélyesek mind a ketten. Tehát, hogy mind a kettő srácban ott van a képesség, és ott van a tudás, hogy egy világbajnokságon pódiumra állhassanak, ami egyébként óriási dolog lenne.
2: Hát talán még nem is volt Magyarországon.
3: Nem. Triál szakákban, juniorban ilyen soha nem volt, és mi ezt a vonalat szeretnénk egyébként tovább erősíteni. Tehát az én célom az, hogy aki szeretne komoly edzésmunkát végezni, azoknak állok rendelkezésére, és egyébként szeretném biztatni a kedves hallgatókat, hogyha a gyerkőt szeret kerékpározni, és úgymond megtanulni az ügyességi mountain bike-ozást, akkor nem feltétlen kell elmenni triál szakákba. Én azt mondom, hogy az ügyességi kerékpározás az rettentően fontos akkor is, hogyha csak a gyerkőc az iskoláig közlekedik, vagy éppen a haverokkal kimennek és akkor bicikliznek egyet, ugyanis az a kerékpárkezelés, amit itt edzésen nálam megtanulhatnak, nagyon-nagyon hasznos lesz és sokkal biztonságosabbá teszi a hétköznapjaikat.
2: Egy utolsó kérdésem lenne még, melyik a kedvenc budapesti hidad és miért pont az Erzsébet híd?
3: Igen, volt annak idején egy MyLine projekt, ahol ugye arról szólt a dolog, hogy egy héttel a gurulás előtt én azt ott kitaláltam, hogy ezt szeretném megvalósítani. Felhívtam a kedves videós ismerősömet, felhívtam az egyik, biztosítással foglalkozik a srác, de ugye olyan biztosítással, amik a famászókat, hegymászókat érintik, és akkor ő volt a segítségemre, elmentünk hajnalba, és megtörtént az ominózus gurulás ezen a bizonyos hídnak a korlátján. Szoktam visszanézni a videót, bevallom, hogy most 36 évesen már ezt lehet, hogy nem csinálnám.
2: Tehát azért veszélyesnek tűnik már.
3: Veszélyesnek tűnik, igen, de ugye itt látszik, hogy mondanám, hogy fiatalság, borondság, de alapvetően tényleg így az idővel az ember az azért mérlegel, sokkal óvatosabbá válik, ezt én magamon is megfigyelem, minden mai napig egyébként aktívan sportolok, életvitelem a triálozás, de azért jóval óvatosabban teszem. Tehát most már azért nem úgy ugrok bele ugrásokba, mint mondjuk azt tettem 18 vagy éppen 20 évesen. Tehát, hogy annak az érának megvan az óriási előnye, hogy az élsportolói teljesítményt ki lehet maxolni. A mostani érának, amiben most vagyok, annak meg az óriási előnye, hogy nagyon nagy tapasztalattal rendelkezem, mentálisan nagyon sok dologban mondom magam rutinosnak, és emiatt egyébként kiválóan mérlegelek.
2: Hege, köszönjük, hogy eljöttél, és további sok sikert kívánunk.
3: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
1: Rádió. 92.5.
0: Kedves hallgatók, hétvégi válogatásunk folytatódik, de nem most, hanem a következő egy óra hosszában. Most meg újra szólnak a dalok, maradjanak velünk. Jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagykoncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió. FM 92.5.

0: hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a közös ismerő szó, majd azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, az érminiszterelnökkel tárgyalt az amerikai elnök. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét. Bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. Krónikus a szakember hiánya gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták két éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítményt Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drónt semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 3 ember meghalt.

0: meghalt, 28-an megsebesültek. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének, ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hovatartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Néhány héttel ezelőtt Andy Burnham brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden népszavazás Észak-Írország kiválásáról az Egyesült Királyságból.
1: Az időjárásról.
0: Délután az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, keleten marad felhősebb az ég. Holnap délutántól megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, de ebben a szűk 60 percben sem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gáboré és vendégé. Mindjárt jön egy beszélgetés hétvégi válogatásunkban, hogy mi a téma, az nem sokára kiderül, maradjanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallottak!

0: kedves hallgatók, szeptember 26-án benépesül a Ceglédfürdő melletti futópálya, hiszen ott rendezik meg a már szép hagyományokkal rendelkező 24 órás futás idei eseményét. A főszervező az Egy Cipőben Cegléd Sportegyesület, melynek két elnökségi tagja mondta el a jelentkezés feltételeit és a program egyéb részleteit Szatmári Gábor mikrofonja előtt. Válogató műsorunk mai adását ezzel a beszélgetéssel zárjuk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát egy remek sporteseményről fogunk beszélgetni, aminek tulajdonképpen már nagyon nagy hagyománya is van, mégis ebben a formában tulajdonképpen először rendezik majd meg most szeptember 26-án a 24 órás futást, a rendező pedig az Egy Cipőben Cegléd Sportegyesület. Két elnökségi tagot köszöntök itt nagy szeretettel a stúdióban, itt van velünk Kántor Viktória, szervusz Viki!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Mert hogy reggel beszélgetünk, azért ezt ne felejtsük el, és Korondi Áron is velünk van, szervusz Áron.
4: Szervusz Gábor, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Na hogy is van ez, hogy már tulajdonképpen évtizedes hagyománya van ennek a történetnek, de ebben a formában, ha jól tudom, és ezzel a csapattal, az Egy Cipőben Cegléd Egyesülettel először rendezitek meg.
4: Igen, hát nem évtizedes, de már több mint 10 alkalommal megrendeztük.
2: No, ugye, hát akkor ott vagyunk.
4: Igen, csak ugye nem évtizedekre nyúlik vissza, mert volt, hogy több évszakos volt, tehát minden évszakban megrendeztük ezt az eseményt.
2: Ja, igen,
4: úgy
2: igen.
4: Indult először, hogy évente egyszer, aztán lett belőle egy két évszakos esemény, egy nyári és egy téli, majd utána próbálkoztunk egy 4 évszakossal, aztán utána ismét visszatértünk az évi egyszeri megrendezésre.
2: Igen.
4: Aztán tavaly már ezzel a szervezőgárdával szerveztük meg a 24 órás futást, és ugye az idén pedig már mint egyesület, az egyesület nevében szervezzük az Egy Cipőben Cegléd Sport Egyesület nevében.
2: Viki, te mióta futsz ezzel a csapattal?
3: Mármint a szervezőgárdával?
2: Igen, igen.
3: Hát legalább, ahogy tart a rendezvény, nagyjából egy ilyen 10 éves időtartamban már biztos.
2: Na, benne vagy.
3: De már előtte vagy, is igen. Futottam, tehát nagyon sok éve futok, de úgy nagyjából akkor ismertem meg őket.
2: Igen, igen. Honnan jött az ötlet még annak idején, hogy egy ilyen 24 órás megmérettetést egyáltalán megcsináljatok?
4: Igazság szerint ez az egész 24 órás ötlet, ez még Nagy Klárától és a Licsák Zolitól indult ki.
2: Uh-huh.
4: Ők álltak elő ezzel az ötlettel, aztán Zoli ezt megszervezte, utána pedig a Covid alatt ez egy kicsit elhalt, és utána én vettem kézbe ennek a szervezését, és egy 3-4 éven át én szerveztem. Aztán utána hál' Istennek becsatlakoztak Kláriék, és egy kicsit felturbóztuk ezt az eseményt.
2: Na hát miről is szól ez a dolog? Ugye gondolom nem arról, hogy valaki elkezd 0 órakor futni, és éjfélkor fejezi be, és addig meg sem állhat, hanem tulajdonképpen hogy is néz ki ez a verseny, mondjuk el azok kedvéért, akik még nem látták. Melyikőtök vállalja?
4: Hát vannak egyébként olyan elvetemültek, akik 24 órán keresztül fognak futni már a mostani rendezvényen.
2: De csak meg kell állni, enni, inni, stb.
4: Persze, persze, hát egy ultrafutásnál frissíteni kell mindenféleképpen, de az idén már ketten jelentkeztek, akik végig szeretnék futni a 24 órát, plusz csapatban is lesznek, most már 2 csapat is jelentkezett,
2: az akik igen.
4: Váltóban fogják futni, de egyébként bárki, aki jön, az a lényeg, hogy a 24 óra alatt mindig egy futó legalább legyen a pályán, aki teljesít.
2: Igen.
4: És úgymond kvázi egy ilyen váltószerű futás lesz, tehát táblázatban beosztottuk a futókat, vagy hát ki mit vállalt, melyik idő intervallumot, és akkor ez szerint történik a beosztást, egymás váltják, vagy akár egyszerre is éppen futnak átfedésben a pályán.
2: Persze, kötelező távok vannak, amit mindenkinek teljesíteni kell, vagy a lényeg az, hogy mindig legyen valaki a pályán.
3: Nincsenek kötelező távok, és nincsen elvárt sebesség sem. Itt ugye ez nem egy verseny, ez nem egy fesztivál igazából. Tehát ezt azért csináljuk, hogy azok is ki tudják próbálni esetleg, vagy el tudják kezdeni, akik vagy otthon vannak gyermekkel, és versenyekre nem ismernek el menni.
2: Persze.
3: De itt kipróbálhatják kötetlenül. Tehát akkor kezdi, ha csak egy kört fut, ha tizet, amennyi jól esik.
2: Amennyi jól esik, akkor tehát nincs ilyen kötelezvény.
3: Nincs,
2: hál' Istennek. Na, szeptember 26-a a dátum, de van egy másik nagyon fontos dátum, szeptember 13-a. Miért fontos ez a dátum?
4: Igen, ez az előregisztrációs dátumnak a záró dátuma. Lényegében, aki szeretne érmet, annak szeptember 13-áig regisztrálnia kell az eseményre.
2: Uh-huh.
4: A helyszínen is lehet majd nevezni, viszont akkor érmet nem fogunk tudni biztosítani.
2: Igen, igen, nem mindegy. Ugye egy pici nevezési díj is van, erről is lehet majd érdeklődni természetesen ott nálatok. Hányféle módon lehet titeket elérni?
4: Igen, egy jelképes összeg egyébként a nevezési díj. Az elérésünk egyelőre a Facebook oldalon, tehát az Egy cipőben ceglés sportegyesület Facebook oldalán. Készülőben van a honlap is, az még nem teljesen állt fel, de hamarosan
2: meg lesz az is.
4: Az is elérhető lesz.
2: Igen, igen. Na hát tulajdonképpen mit lehet tanácsolni annak, aki most először szeretné ezt kipróbálni, azon túl, hogy szeptember 13-áig mindenképpen jelentkezzen, hogyan lehet erre fölkészülni?
4: Hát attól függ, milyen távot szeretne futni, de a futásban ugye az a legjobb, hogy nagyon egyszerű sport, egyik lábat a másik után kell tenni, és fejben kell erősnek lenni,
2: hát
4: hogy nem állunk meg, és addig megyek, ameddig bírom, de mindenféleképpen, hogyha valaki hosszabb távot szeretne futni, akkor azért azt ajánlom, hogy előtte egy kicsit edzen rá, tréningezzen, nehogy sérülés legyen a vége.
2: Persze.
4: De tavaly is voltak elképesztő eredmények, tehát volt, aki élete első maratonját futotta ott, élete első ultratávját, úgyhogy reméljük az idén is lesznek ilyen kimagasló teljesítmények.
2: Fú, az igen. Mi az arány egyébként a fiúk és lányok között a versenyzőket tekintve? Azért többen vannak a fiúk? Viki?
3: Hát szerintem megoszlik. De
2: igen?
3: Igen, én azt gondolom, hogy megoszlik, és szerencsére nagyon sok gyermek és család is szokott egyébként csatlakozni, azért is nehéz ezt megmondani. Mert ugye nem csak arról szól, hogy akkor körbe-körbe futunk 24 órán keresztül, hanem ugye vannak kísérő programjaink is, és ez hát a családokat is odavonza.
2: Mik ezek a kísérő programok, hogyha nem titok?
3: Hát lesz egy DJ-nk, a Túri Árpi. Reggel 9-től éjfélig fog nekünk zenélni, ahogy ezt a tavalyi évben is tette. Nagy sikere volt, én azt gondolom.
2: Hát akkor ő megindulhat a 24 órás DJ versenyen ezek szerint, ugye? Igen.
3: Egyébként lesz jóga, lesznek komoly zenei perceink, talpmasszázs, nordic walking, kreatív asztal, egészségügyi bemutató, lesz egy kiállítás is a futókörön, Iványi Rékának a jó voltából.
2: Tű.
3: És hát nem tudom, neked eszedbe jut még valami, Áron?
4: Igen, lesz még egy helyi rockzenekar, a Boom Rock, ők is fel fognak lépni. Ezen kívül a Bro Rap fog tartani egy funkcionális edzést, Carmen fog tartani egy családi tornát, lesz egyébként egy kerekasztal beszélgetés, egy orvos, egy dietetikus és egy ultrafutó között is, ami szerintem érdekesnek ígérkezik. Néptánc bemutató, tehát lesz még bőven kísérő program.
2: Hát akkor tulajdonképpen majdnem nem is igaz az, amikor azt mondtad, hogy ez nem egy fesztivál, de hát ez gyakorlatilag már fölér egy fesztivállal is, mondhatni.
4: Igyekszünk minél színesebbé tenni ezt az egész programot, és minél több embert oda vonzani, de nyilván elsősorban ugye a futáson van a hangsúly.
2: Persze.
4: De hogyha ezek a programok oda vonzanak más embereket, akkor annak nagyon fogunk örülni.
2: Tehát egyszerű szájtátiak is mehetnek, nem csak azok, akik lefutják a köröket.
4: Persze,
2: ugye?
4: Lehet jönni, lehet szurkolni, aztán lehet, hogy valaki kedvet kap, és azt mondja, hogy én is futok egy kör.
2: Igen, igen. Milyen ruházatban célszerű menni egyébként? Tehát nyilván az időjárásnak megfelelően majd, azt nem tudjuk, hogy milyen idő lesz, de azért rendes futócipő azért legyen az emberen.
4: Persze,
2: ugye?
4: Persze. Hát kinek mi a rendes futócipő? Tehát
2: igen.
4: Manapság már nagyon sok trend van, aki szandálban fut, van, aki mezitláb.
2: Hát ezen a pályán lehet azt is.
4: Hát, hogy nincsenek rajta kövek, akkor igen.
2: Igen.
4: Azért az a murvás kavics, ez elég éles tud lenni.
2: Az, hogyha a felszalad, akkor az kellemetlen.
4: De láttam már egyébként, aki mezitláfutott ott a pályán. De nyilván egy sportcipő az a legegyszerűbb, hogyha valaki felöltözik. Az időjárásnak megfelelően, ugye a futók azt szokták mondani, hogy rossz időjárás nincs, csak rossz öltözet. Tehát bármilyen időben lehet futni. Remélhetőleg rövid nadrág, póló, majd meglátjuk, hogy kitart-e a vénasszonyok nyara addig.
2: Igen, hát egyelőre nem akar véget érni a nyár, úgyhogy által kitart még addig valóban, és ott a Ceglédfürdő melletti futókörön. Hát ami egy igen csak népszerű hely lett mostanában már, azért én azt hiszem, hogy úgy bejáratódott. Jól érzem én ezt?
4: Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon sok fejlesztés történt ott, és nagyon jó látni azt a rengeteg embert, aki kijár. Hát néha bosszantó egyébként, hogy nem lehet tőlük elférni a futás
2: szempontjából. Igen, kerülgetni kell őket ott, igen.
4: De hát inkább élettel legyen teli az a hely, mint hogy üresen pangjon. Én már egyébként akkor is kijártam oda futni, amikor még nem volt rajta rekordtán futókör.
2: Igen.
4: Amikor még murvás, homokos volt az egész, én akkor is nagyon szerettem ott futni, szerintem csodálatos az a helyszín.
2: Hát szép, szép is egyébként, jó a levegő, és tényleg ott ki lehet kapcsolódni, igen, és lehet rendesen sportolni. Az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület úgy tulajdonképpen alakuló félben van még, ha úgy nézzük. Igen. Ugye, milyen nagyobb terveket dédelgettek még? Maradtok itt, ha már a Cegléd név benne van, főleg Cegléden, vagy esetleg kifelé is kacsingattok a város határon kívülre?
3: Hát vannak terveink a városon kívülre is, de ez egyelőre maradjon meglepetés.
2: Jó.
3: Ezt még szerintem nem szeretnénk nyilvánosságra hozni.
2: De majd elmondjuk, igen, itt a rádióban is, jó?
3: Természetesen, amint sorra kerül az esemény.
4: Lesz,
2: jó, rendben, tehát azért gondolkodtok kijebb is, és hát nyilván a versenyzőitek, hányan vagytok tényleg így az egyesületben most mondhatni körülbelül?
3: 10 alapító tag van. Ebből 3 elnökségi tag, Nagy Klára, Korondi Áron és jó magam. Ezen kívül Pálinkás Norbi és kedves felesége.
4: Marosvári Márti, Klári férje, Kozi, ő is egyesületi tag.
3: Az én párom Lengyel Dániel. Igen.
2: Na lassan össze is áll akkor így a kis csapat, és ez bővíthető egyébként? Tehát van felső határ?
4: Nincs. Tagokat illetően nincsen, tehát nincs. Bármikor lehet csatlakozni, sőt szeretettel várunk mindenkit. Igazság szerint még az előző gondolathoz annyit fűznék hozzá, hogy tehát elsősorban a helyi futóközösséget szeretnénk építeni, tehát az az elsődleges célunk. Szeretnénk összekovácsolni egy jól működő, harmonikus közösséget, mert egyébként nagyon sok futó van Cegléden, elképesztő, és ez egy nagyon jó dolog, én úgy gondolom. Tehát tavaly 221 ember tudtunk megmozgatni az ezzel, igen, az eseménnyel. Idén is már több mint 100 jelentkező van egyébként, és ugye majd gondolom a helyszíni regisztrációnál ez még több lesz. De az elsődleges célunk tényleg a helyi futóközösség építése. Azon felül a többi program, amit tervezünk, azt is inkább majd a helyieknek tervezzük,
2: persze,
4: de lehet, hogy nem Cegléden lesz ez a program, vagy kimozdulunk innen.
2: Fú, vészesen fogyott a műsoridőnk már, de azért még gyorsan mondjuk el a legfontosabb információkat, tehát maga az esemény, a 24 órás futás szeptember 26-án lesz, és 13-áig lehet akkor jelentkezni, előregisztrálni, úgymond. Ez nagyon fontos. Egyrészt akkor a Facebookon is elérhető az Egycipőben Cegléd Sportegyesület, és hát lehet, hogy meg lesz a honlap is addig.
4: Elképzelhető. Egyelőre a Facebook oldalt ajánlanám mindenkinek, ott fönt van a regisztrációs link is, tehát aki fölmegy a Facebook oldalunkra, beköveti.
2: Megtalálja.
4: Meg fogja találni, plusz az összes információ egyébként ott van fent.
2: Nagyszerű, mint ahogy ti is megtaláltatok minket, mármint a rádió stúdiót, hál' Istennek.
4: Igen.
2: Úgyhogy jó felkészülést kívánok akkor
4: köszönjük
2: nektek,
4: szépen,
2: és nagyon sikeres versenyt, kíváncsiak leszünk majd, szerintem egy kis beszámoló majd lehet, hogy elfér majd utána is, hogy hogyan sikerül egy ilyen több száz embert is megmozgató, és sok-sok, hát nem is tudom hány ezer kilométer lesz ennek a vége összességében. Össze szoktátok adni?
4: Hát tavaly elfutottunk Svédországig, ha jól számoltuk ki kilométerben, úgyhogy meglátjuk, hogy az idén meddig jutunk el.
2: No, ez szép, ez már szép. Na, akkor hasonló távokat kívánok erre az esztendőre is, és akkor várom majd a beszámolót erről a jó kis versenyről.
4: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatók, az Egycipőben Cegléd Sportegyesület elnökségi tagjai Kántor Viktória és Korondi Áron volt a vendégem.
1: Cegléd Rádió.
0: Kedves hallgatók, mára ennyi volt hétvégi válogatásunk, holnap folytatjuk, illetve hát nem én, hanem Becker Betty. Most meg azonnal szólnak a dalok, a mikrofonnál este 6-ig Süveges András, maradjanak vele.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, melyik közös ismerőssel indul a következő 60 perc. A hírek után Kaigo felvételét játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon.

0: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
1: Jaj, úgy megéheztem.
2: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
1: Egy gyrosz.
2: Pont egy gyrosz?
1: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
0: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes pepsikólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
2: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
1: Pont mi nem mennénk be.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
1: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
1: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
1: Itt Cegléden az Open Campers-től.
0: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Nőtt a családból kiemelt gyermekek száma az elmúlt másfél évtizedben. Jelentős károkat okozott az idei rendkívüli aszály. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon, Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, mondta Orbán Viktor a Somogy megyei Köcsén. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyéstónak például csak a harmad része üzemel. Idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly.
4: Az időjárásról.
5: Délután az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, keleten marad felhősebb az ég, eső, zápor az északi tájakon fordulhat elő. Holnap délutántól megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat. Északa 8-13, holnap napközben 20-25 fok várható.
4: Közlekedési információ.

0: kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában. Süveges András, remélem velem tartanak. Azon a folytatjuk a közös ismerősökkel, hamarosan pedig a lapszemlével maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: információt első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet, Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@kukac.könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Ceglédi Rádió FM.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a Lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Jó pár dolgot kapott már Tideni a Megasztárban, de arra alig, ha számíthatod, hogy egy boszorkány próbálja majd lemenni róla az állítólagos átkot. A műsor legutóbbi adásában egy különös szeánsznak lehettek szemtanúi a nézők. A Borcs pedig megkereste Lénárt, Évi Jósnőt, aki egészen másképp látja a történteket, szerinte Tidenire egyáltalán nem kerülhetett átok. Tideni már a Megasztár első adásaiban sem maradt konfliktus nélkül, azonban azokhoz képest az átok levétel egészen új fejezetet nyitott a Megasztárban. A Borcs megkereste Lénárt, Évi Jósnőt, aki szerint, amit a nézők láthattak, az sokkal inkább egy látványos show volt, mint valódi átok levétel. Én úgy gondolom, hogy ez egy cirkuszi mutatvány volt a boszorkány hölgy részéről. Nem állítom azt, hogy nincs tudása, de inkább ő sót akart csinálni, nem pedig átoklevételt, mondta a Jósnő, aki szerint egy valódi átoklevételnél nagyon fontos lenne, hogy négy szem közt történjen meg a szeánsz. Az átoklevételnél nagyon fontos, hogy a boszorkány vagy a mágus négy szem közt legyen azzal, akiről leszedi az átkot, mert ha ekkora nézőtér van mögötte, akkor a sok-sok energia, azaz a közönség energiája lehet pozitív és lehet negatív is, illetve nem lehet tudni, ki milyen energiával ül a közönség sorai között. A Jósnő szerint Tideni személyisége is fontos szerepet játszik abban, hogy szerinte miért nem működhetett rajta az átok. Én úgy gondolom, hogy Tideni alapból egy olyan srác, aki vonzza a jó és rossz energiát egyaránt. Vannak, akik kedvelik őt, vannak, akik nem. Ő egy megosztó személyiség. Lénárt Évi szerint ráadásul ez még nem minden, és azt is kijelentette, Tideni miért nem kaphatott átkot. Ő olyan ember, aki nem hisz a spirituális világban. Ez látszik a videón is rajta, ezért én azt mondom, Tideni nem tud átkot kapni, mert nem hisz az átokban. Átkot az kaphat, aki hisz benne. Így tehát a Megasztár 2026-os évadában már volt beszólás, vita és plágiumvád is Tideni körül, most pedig még egy állítólagos átoklevétel is bekerült a történetbe. Milyen érdekes, hogy erről van szó, miközben ez egy ének verseny, vagy tehetségkutató verseny. Na mindegy, a műsor az biztos kellenek ilyenek is. A borsonline.hu tehát Tidenivel és a Megasztárral is foglalkozik.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, a folytatásban a Blikk.hu oldallal foglalkozok most. Valódi kommentháborút indított el a sztárok körében Almási Kitti napokban közzétett posztja, melyben azt sírelmezte, hogy a tehetségkutatókban sokszor olyan embereket szégyenítenek meg, akik láthatóan képtelenek reálisan látni önmagukat, és adott esetben mentális problémákkal is küzdenek. A bejegyzése számtalan a tehetségkutatókban feltűnt, a médiában is ismert ember hozzászólt. S a többségük reagált Almási Kitti gondolataira, akadtak azonban olyanok is, akik másként vélekedtek. Majka például határozottan hangsúlyozta, hogy a stábokban olyan szakemberek is dolgoznak, akiknek éppen az a feladatuk, hogy felmérjék az adott versenyző mentális állapota, lehetővé teszi-e, hogy színpadra lépjen. Tűrhetetlen, elszomorító és felháborító számomra, hogy a helyzetet nem felmérő embereket gúnyolnak ki, és tesznek nevetségtárgyává különböző műsorokban. Ha ez hozza a magas nézőszámokat, és valóban tömegek figyelik élvezettel, hogy másokat megszégyenítenek és kiröhögnek, akkor nagy a baj. Mégis bízom abban, hogy többen vagyunk, akik másként látjuk, és talán fel lehetne lépni ez ellen, írta az Instagram oldalán Almási Kitti, akinek a bejegyzését számtalan hazai híresség, többek között Jani Csákvece, a Nagy Adri, Kovács Patrícia, Krélusz Dorka, Vitányi Judit, Peller Anna, Pumpet Gabó, Anonizita és Szorcsi Kviki is kedvelte. Majka azonban úgy érezte, Almási Kitti nem lát bele teljes mértékben a produkciók működésébe, és kifejezetten sérelmezte azt is, hogy olyanok is kedvelték a posztot, akik szerinte tisztában vannak a teljes valósággal. Minden versenyzőnek és szereplőnek felméri a pszichológus az állapotát, mielőtt színpadra engedik. Lehet, némelyik embernél időként úgy tűnik, hogy baj van, de valójában olyan baj, amiről te beszélsz, nincs. Az meg egészen furcsa nekem, hogy azok közül, akik ezt a posztot lájkolgatják, meg kommentelik, miközben a műsorban dolgoztak, miért nem írja le ezt neked rajtam kívül senki, tette fel a kérdést a zenész műsorvezető, akivel szintén nem mindenki értett egyet, Jani Csákvece, aki a Csillag születikben, valamint az X-faktorban is szerepelt, némileg másképp emlékezett vissza a válogatókra, hogy pontosan mit mondott ő, és ő hogyan emlékezett vissza ezekre az időszakokra, ez is kiderül a portálról.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedves Zalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Finance 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben, nem találtak szennyezést az Iváncsai kutak vizében, napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon, Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták két éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre Orbán Viktornál Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatóját, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A poszt előzménye, hogy a volt miniszterelnök a köcsei polgári találkozó előtt újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének, ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hovatartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése.
1: Az időjárásról.
2: Estig csak az északi tájakon fordulhat elő esőzápor, holnap délutántól megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
3: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határirány

0: A külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra!

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még mindig Süveges András. Ebben a szűk 60 percben így lesz ez. Folytatjuk azon a dalokkal, fontos hasznos infokkal, programajánlóval és lapszemlével, ezért is füleljenek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Dénes Dávid igazi közönségkedvenc volt a Tehetségkutató 7. évadában, hiszen a női nézőket már az első pillanatban levette a lábáról. A Megasztár szívtiprója azóta viszont eltűnt a képernyőről, most kiderült, mivel foglalkozik jelenleg. A Megasztár Dénes Dávid számára remek ugródeszka volt, hogy minél többen megismerjék az országban, és bár sem a külseje, sem pedig a zenéje nem a legszokványosabb, kétségtelen, hogy rengeteg rajongóra tett szert, különösen a csajok között. A Megasztár 7. évadának versenyzőjét azonban egy ideje már nem láthattuk a tévéképernyőn, de ez korán sem azt jelenti, hogy háttérbe vonult volna. Most épp Demeter Richard divat bemutatóján, a kifutóján szúrtuk ki, írja tehát a borsonline.hu oldal. Dénes Dávid zenekarában a Medabat Marinnel a Megasztár 2024-es évada után kezdett komolyabban dolgozni a zenei karrierjén, hiszen a műsornak köszönhetően az egész ország megismerte a nevét. A fiatal énekes azóta is velük koncertezik, de a siker nem jön egyről a kettőre. Jól vagyunk a zenekarral, összeszoktunk már nagyon így egy év alatt, és tulajdonképpen nagyon sokat koncerteztünk is idén, aminek nagyon örültem. Emellett igyekszem a kapcsolataimat csiszolgatni, dolgozom új dalokon, és egy lemezen, illetve külföldi fellépések felé is kacsingatok, de ezek még leginkább csak tervek, a jövő évre vágott bele Dávid. A Megasztár sokat segített abban, hogy koncerteket tudjak utána intézni, illetve ezek miatt lett ennyire sürgős az is, hogy zenekart csináljunk, és összerakjunk egy sót, szóval részben emiatt jutottunk el idáig, és nagyon jól érezzük magunkat benne, illetve rengeteg jó arcembert ismertem meg a műsor által, ami szintén nagy segítség, de tény, hogy azóta aktívan dolgoztam azon, hogy elvágjam magam a médiától. Nekem mindig az volt a célom, hogy a zeném miatt kérdezzenek rá arra, hogy ki vagyok, és nem a tévészereplések miatt, szóval abszolút e felé próbálok haladni, vallotta be. Persze Dénes Dávid koncertjei mellett több területen is igyekszik helytállni, ilyen például a modellkedés vagy a fodrászat. Elég sok minden van most az életemben, mint mondjuk a modellkedés. Nem vagyok profi, még legalábbis, de mindig nagyon szívesen csináltam így beugrósként, és igazából tudnám bármennyiszer, bármeddig. Persze egyértelműen a zene van első helyen, minden attól függ, de ezeket a felhajtásokat is nagyon szeretem, ami egy-egy divat bemutatóval vagy fotózással jár, mert ki tudok bontakozni, magyarázta. Hogy Dénes Dávid még mit mondott ezen kívül, elolvashatják a borsonline.hu felületen.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Meglepő fordulat következett be Kárpáti Rebeka életében. A színésznő egy időre biztosan búcsút int az ígéretes színházi karriernek, amit az elmúlt években újraépített. Bár nagy sikerrel játszott a Legény búcsú és az Aranylakodalom című darabokban, Rebeka a közeljövőben többet mégsem lép fel a játékszínben. A Blik megtudta, a döntése hátterében az áll, hogy külföldre költözik az új párjával, és beindítanak egy vállalkozást. Bank Tamást, a játékszín igazgatóját lesújtotta a hír, de természetesen ezután is jó szívvel gondol Rebekára. Sajnos igaz a hír, Rebekától egy időre el kellett búcsúznunk. Jelezte nekem, hogy az élete megváltozott, nagyon sokat ez külföldön, így a továbbiakban nem tudja vállalni a szereplést a Legény búcsúban és az Aranylakodalom című darabban. Szeretne kicsit eltávolodni a színháztól. Teljesen megértem a döntését, azonban nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nagyon kedvelem őt, rendkívül jó színésznőnek tartom, éppen ezért bármikor szívesen visszavárom a színházba, mondta a játékszín igazgatója. Hogy hol folytatja az életét Rebeka, arról egy neve elhallgatását kérő ismerős árulta el. Rebeka és párja Balira költöznek, s az év nagy részében ott is élnek majd. Úgy tudom, egy közös vállalkozás indítását tervezik kint, ami feltehetően ingatlan fejlesztéshez kötődik. Rebeka jövőben elsősorban erre fókuszál, és onnan koordinálja az itthoni életét is, árulta el az Informátor. Természetesen kerestük Rebekát, írja a blik.hu is a változásokkal kapcsolatban, ám nem sikerült elérnünk. Mint ismert, Rebekára az idén talált rá a szerelem, az új párja az üzletember Bernát Roland mellett. Augusztusban a színésznő már büszkén posztolt a romantikus horvátországi nyaralásukról, s a kapcsolatuk láthatóan rövid idő alatt igen komolyra fordult. Az online üzleti akadémiát is vezető Roland a nagykövetői bázisú TikTok profilján rendszeresen oszt meg videókat, melyekben üzleti, befektetési és tartalomgyártási tanácsokat is ad. A feltöltött videóiból az is kiderül, hogy rengeteget utazik, így nem csoda, hogy a közös jövőjüket külföldön képzelik el, és együtt vágnak bele az ismeretlen kalandba. Kárpáti Rebekával és párjával is foglalkozik a blik.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
9: Ami minden ismerőst összeköt.

0: hamarosan folytatjuk a közös ismerősökkel, a Ceglédia kedves Zalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még több tájegységünkön élénk lesz az északi a szél, hűvös lesz a reggel, napközben a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul.
1: Hol van a legtöbb Ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd.

0: hallgatok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ma kivételesen csak déltől idáig hallgathatták Süveges Andrást, a műsorvezetőt kisebb-nagyobb megszakításokkal. Holnap Becker Betty lesz majd a műsorvezető, reggel 6-tól este 6-ig, hétfőn megjövök újra, akkor reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap után reggel Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, rövidített útvonalon jár a Csömöri Héva jövő héten. Folytatódik a napos felhős idő, néhol záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ebből 6 milliárdot szakmai programokra, csaknem 3,5 milliárdot fejlesztésekre, 440 millió forintot pedig veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogyha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a Köcsei polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kell lenne visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Orbán Viktor közölte, hogy holnap TV-interjúban számol be Köcsei beszédéről. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Rövidített útvonalon jár a Csömöri Héva jövő héten. A szerelvények csak az Őrs vezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni délután és este a fővárosban a Hősök tere környékén a Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kós-Károly sétányt. A helyszín megközelítésére a sűrűbben járó kis föld alattit javasolja a BKK.
1: Az időjárásról.
4: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8

0: és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A határidőig körülbelül 1000 jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Közölte a miniszterelnök a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. Magyar Péter elmondta, a Tisza elnöksége választja ki a legalkalmasabb jelölteket, ezután a sziget tagok döntenek. A kormányfő beszélt arról is, hogy aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ebből 6 milliárdot szakmai programokra, csaknem 3,5 milliárdot fejlesztésekre, 440 millió forintot pedig veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köccsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogyha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a Köccsei polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kell lenne visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Orbán Viktor közölte, hogy holnap TV-interjúban számol be Köccsei beszédéről. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt. A belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot.
1: Az időjárásról.
7: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A határidőig körülbelül 1000 jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Közölte a miniszterelnök a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. Magyar Péter elmondta, a Tisza elnöksége választja ki a legalkalmasabb jelölteket, ezután a sziget tagok döntenek. A kormányfő beszélt arról is, hogy aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának

0: Kemal Beköcsei beszédéről. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A becsapódás helyén 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova előzőleg értesítette a román hatóságokat, hogy egy drón átrepült a légterükön és Románia felé tart. Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten a Margit szigeten. A robbanó eszközöket elszállították a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség. A kézigránát és a német 3 cm-es puskagránát a sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. A tűzszerész művelet idejére elrendelt korlátozást már feloldották. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a Balahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállást a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél.
1: Az időjárásról.
0: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Ceglét hangja. A műsor, amelyre én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, legalábbis, hogyha van kedvük. Ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu e-mail címre. Ezt már Önök döntik el, melyik a szimpatikusabb, sőt, elmondom, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Itt azért kevesebb válasz szokott jönni, minden esetre ez is egy lehetőség, elsősorban e-mailek és persze SMS-ek szoktak jönni. A kérdésünk pedig nem más a mai napon, egy jól ismert téma, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Itt mindenféle dologra gondolunk, olyanokra is, amit szándékosan kóstoltak meg, nem azért, mert valami az ételbe került, hanem azért, mert mondjuk egy más kultúrában egy érdekesebb ételt fogyasztanak. Ezt megkóstolták, és nem feltétlenül volt annyira kedvük levaló. Az előző adásban ugye, amikor ezzel foglalkoztunk először, rengetegen írtak nekünk szerencsére, és jó pár bent maradt válaszunk is van, úgyhogy mindenképpen ezekkel kezdjük a műsort, és már itt is vannak sorba szedve előttem. Egy olyan blokkot csináltam, hogy az elején gondoltam, hogy tulajdonképpen akik nem írtak nevet a válasz mellé, azoknak az üzeneteit fogom beolvasni, és már itt is van a

0: Az első, egy japán kaja, erjesztett szójabab, ragacsos nyúlós állaggal és brutál megosztó szaggal, nagyon egészséges amúgy, írta nekünk egy kedves hallgató. Elég sok ragacsos nyúlós étel van ott Ázsia környékén, de hát igen, hogyha már a szaga rossz valaminek, a duriánnál jött ez elő az előző adásban, akkor úgy nehezebben kóstolja meg az ember, nehéz elválasztani az ízlelést és a szaglást egymástól. Egy másik hallgató azt írta, hogy szilvaleves volt az ebéd a koleszmenzán, a csajszi, aki mellettem ült, nézi, szilva mag van a levesben. Kiszedte kanállal, akkor láttuk, hogy nem szilva mag volt, hanem egy óriási csótány. Na hát igen, ez hasonló az én történetemhez, amit egyébként elmeséltem az előző adásban, én pedig egy ilyen, hát boltban is megvehető ilyen meggyes pitét, ilyen sütemény jellegű péksüteményt tettem, és tulajdonképpen abban volt benne egy nem Szent János, hanem cserebogár a meggyes részben, és hát így sikerült ketté harapnom a bogarat. Nem volt egy kellemes élmény, mondjuk, hogy utána már nem is voltam éhes. Azt írja egy másik hallgató, hogy a legtöbb undorító dologról fogalmam sincs, hogy mi volt, amit kóstoltam. Egyébként azt hiszem, ez a jó módszer, hogyha valami undorítót kóstolunk, akkor ne is tanuljuk meg, hogy mi az, maximum jegyezzük meg, hogy ezt többet nem, de a nevét nem kell megtanulnunk. És még egy üzenet itt a végére, kisrác koromban megettem egy sajtkrémes rudat, csak az utolsó falatnál vettem észre, hogy tele van hangyákkal a belseje. A másik sztori, amikor a Népliget aluljáróban vettem egy szendvicset, és volt benne egy fél emberi fog. Nem az enyém. Ezt még azért odaírta a kedves hallgató. Hát igen, ezek azért ijesztő dolgok. Valószínűleg az embernek egy életre elmegy a kedve az ilyen termékektől, meg mondjuk az aluljáróban vásárlástól. Hogyha önnek is van olyan étel, amit megkóstolt, és nem volt annyira kedvére való, küldj el nekünk legalábbis a sztorit, ne az ételt, a 0635-92-95-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság kukat@ceglidradio.hu-ra. Hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó

0: ízleléssel és azon belül is az undorító ételekkel foglalkozunk ma a Ceglét hangjában, kedves hallgatók. Föltettük már ezt a kérdést korábban, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és rengeteg válasz érkezett az első adásban, ezekből még maradt, úgyhogy ezekkel kezdünk, de addig is küldhetnek új válaszokat a 0635 92 95-ös SMS számra, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu címre. Jönnek a válaszok egyébként, de még mindig vannak bent maradtak, tehát ezekkel megyünk tovább. Mákfagyi, ki akartam próbálni, nem kellett volna, írja nekünk Andi. Én ettem már finom mákfagyit, de egyébként ez mind olyan szerintem, ami ízek népszerűek lesznek, vagy ilyen divatosak, vagy trendik, azoknál én mindig úgy voltam bele, hogy csak óvatosan. Gyerekkoromban jött be az édes savanyú, és nem értettem, hogy miért jó az, hogyha valami édes és savanyú egyszerre, tehát a mártásról beszélek, de nem olyan rég a sós karamellmánia, miért kéne egy karamellnek sósnak lennie, és most arra megszerettem. És hát vannak ilyenek, most a mák is nagyon divatos, italban is, ételben is megjelenik, sőt mák krémet is láttam már. Én nem vagyok egy nagy mákrajongó, de a mákfagyi az mondjuk egyébként speciál nekem ízlet, szerintem attól is függ nagyban, hogy hol veszi az ember. Kapszulás kávéfőző faházban. Téliesítés után beindítottam, felcsatlakoztatom a tejegységet, iszom a cappuccinót, mikor veszem le a tejhabosítót, akkor láttam meg, hogy a csatlakozó részre be volt dögölve egy poloska, úgy volt összedugva, majdnem behánytam. A poloska visszatérő elem volt az első adásban is, hát ugye sokan, mit tudom én, málnát falatoztak, persze természetesen bokorról rendesen, és hát összefogtak egy poloskát a málnával. Ilyen például meg sok gyümölcs közé keveredett poloska, és hát igen, az a szag és ízélmény egyben az nagyon durva tud lenni, meg a pici ízelt lábakat, mikor az ember megérzi, hogyha a szájába is bekerül a poloska, szörnyű, úgyhogy nagyon adom, amit a kedves üzenetküldő írt. Csináltam egy kis tál műzlit, zappelyhes mix, azzal a gyümölcsökkel felöntöttem tejjel. Már megettem a felét, mikor egy keverés után feltűnt, hogy meg volt bogarasodva. Ez akár egy kifejezés is lehetne. A mai adásunkra minden étel, ami be bogár került, az meg van bogarasodva. És mi is megvagyunk egy kicsit. Vettem egy pulyka Gordon Bleu-t, na azt se veszek többet, volt benne egy centis toll maradék, az utolsó falatot kiköptem. Szóval ez a lehető legrosszabb, amikor például toll, vagy mikor nincs megperzselve rendesen a disznóbőr, és még a szőrszálak látszanak rajta, vagy ilyesmi, és valaki boldogan eszi, én meg egyszerűen kifordulnék a világból, meg a gyomrom is kifordulna onnan, ahol van. Minden esetre ezektől én nagyon rosszul vagyok, úgyhogy igen, toll maradék. Jó, hát akkor ez tanulság. Mi egyszer még óviban ettünk be valami kék bogyókból, anyám mondása szerint volt ott minden, sőt, az óvónő, aki még él, ahányszor találkozunk, mindig reszketve beszél róla, így 40 év után is. De akkor tehát ti is rosszul lettetek ezektől a bogyóktól. Lehet, hogy mikor ettétek nem tűnt föl, de annak lehet, hogy valami rossz hatása volt, úgyhogy óvatosan kell, meg hát arra is figyelni kell azért ovik környékén, hogy ilyen bogyókat ne érhessen el a gyerek, de valószínűleg ebből tanultak. Hát, ahogy látszik, egy életre megjegyezte az óvónő is. Nézzünk még egy utolsót, bár nem ettem, hanem ittam, de egy buliban kellemesen szürcsöltem az energiaitalom. Aztán nagy beszélgetések közben valószínűleg félre nyúltam, és nem abból ittam, hanem a mellette lévőből, amiben néhány cigicsik volt. Az az íz a mai napig kísért, írja nekünk Dominik, és ezt elhiszem, nekem nagy félelmem volt mindig ez, hogy egyszer eltéveztem azt, hogy melyik a csikkes, és véletlenül beleiszok, szerencsére nem történt meg, de láttam olyat, aki igen, hát nem volt boldog. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 92 95-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: A poloskás menzás teja életre szóló élmény, írja nekünk Anikó, és hát igaza van. Nem véletlenül küldte ezt nekünk, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, másodszorra foglalkozunk ezzel a témával. Már új üzenetek is vannak, ezekből is érkezik mindjárt néhány, de még bent maradtak is, hiszen az előző adásból megmaradt üzenetekkel kezdtünk. Ezekkel folytatjuk, de ön is elküldené, ezt megteheti a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra. Kínai halleves, pedig szeretem a halat, de ez... és három pont a végén, ezt Orsi küldte nekünk, nem kóstoltam még, és lehet, hogy nem is fogom, köszönöm szépen a tanácsot. Chipsben volt egy megsütött fülbemászó, sajnos későn vettem észre. Van még egy chipses történetünk, beleesett egy töltet, egy cigi töltet, csak nem mondom a márkát, a chipses zacskóba, csak akkor vettem észre, mikor már szétrágtam. Ez Dominik küldte nekünk, hát ez kellemetlen. Az első is, a megsütött fülbemászó is nekem nagyon kellemetlen, minden esetre csak óvatosan a chipszekkel. És egyébként igen, megvan az esély, hogy belekerülhet, ráírják, hogy mogyorót, esetleg mókuskát, ilyesmit tartalmazhat, de azért egy fülbemászóra kiszámít. Az meg másmikor tejtett bele a dolgokat. Én Kínában ettem mindent. Bambuszpatkány, sejemhernyó, skorpió, büdös tofu, durián, az utóbbi kettőt amúgy kifejezetten szerettem is. Igen, ezt mondtuk az elején, hogyha az ízélményt a szaglástól el lehet különíteni, akkor a tofuval sincs baj, még ha büdös is, vagy a pápusztai sajttal, de ilyen a durián főleg, ami hát úgy védekezik a környezetében lévő állatoktól, hogy büdös, ezért hát, ha nem eszik meg, de vagyunk mi emberek, akik úgy döntöttek, hogy bármilyen büdös is, akkor is megesszük, és így felfedeztük, hogy a durián egyébként finom, hogyha a szagélménytől el tudunk vonatkoztatni. Egy névtelen üzenetben csak annyi, hogy gyerekkoromban bogarat ettem a kertben, elég sokszor. Hát akkor még valószínűleg nem undorodtál tőle, de ez szerintem az évek alatt megváltozhatott, már hogyha elküldted nekünk ezt az üzenetet, mert azért a bogárevés. Szerintem ma már legalábbis nem a hobbid. Citromnádas csilis, sült csótány. Szép nagy, előtte beetették ropogósra sütött szöcskével, tücsökkel. Na, ez szaftos volt. Írja nekünk Nóri. Hát, egészségedre, én most nem vagyok éhes. Köszönöm. Egyszer ittam kakaót ilyen Nesquik porból, nem annyira figyeltem oda, mikor csináltam, és mikor ittam, elkezdtem benne darabkákat érezni. Egy idő után elmentem leszűrni, hogy mi az Isten lehet ez. Tele volt lisztkukaccal, picikkel és nagyokkal is, utána szerintem évekig nem ittam kakaót. Igen, és az olyan rossz pedig nem a kakaó hibás, hanem valószínűleg mi néztük be ezt a dolgot, jobban is figyelhettünk volna, vagy ilyesmi, és akkor megmaradna ez az élmény. Bár lehet, hogy akkor sem ittál volna, ha nem iszol bele, csak meglátod őket, ki tudja. Kedves hallgatók, hogyha önnek is van ilyen, hát mondjuk úgy undi élménye, étellel vagy itallal kapcsolatban, azt elküldheti nekünk a 0635-92-92-ös SMS számra, esetleg e-mailezhet a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra. Köszönjük!
1: Információk első kézből! Cegléd Rádió, a közös ismerős!

Kedves hallgatók, folytatjuk adásunkat, amelyben undorító ételekről beszélgetünk, már hogy annak a kérdésnek a kapcsán, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Nem feltétlen azokra gondolunk, amikor valamit összefogtak valamivel, vagy belepottyant a kajába valami, hanem kulturális érdekességekre is, mint a rántott angolna. Ezt egyébként Márk írta nekünk, ennyi szerepel csak az üzenetben. Igen, nem ettem még rántott angolnát, és ezek szerint neked sem volt a kedvenced. Egy másik üzenet, általános és is barátnőmmel, és a szüleivel nyaraltam Horvátba, az anyja holt komolyan gondolta, hogy ketchupos tésztát főzött, és azt kellett enni a tengerparton. Én azt a 10 éves fejemmel nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Anyám mindig tudott főzni szerencsére. Egyébként én is hallottam már olyan családokról, akiknél bevett szokás a ketchupos tészta. Tulajdonképpen egy ilyen low budget bolonyai, vagy nem is tudom, Arábiát a tészta, és hát nem a kedvencem, megmondom őszintén, de ezek szerint van ilyen, és valakinek szerencsés, hogyha ez volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett, azért köszönjük az üzenetet. Tatár beefsteak, ezt írja nekem valaki, nem derült ki, hogy úr vagy hölgy, vagy hogy miért pont ezt írta, én nagyon szeretem, hogyha van lehetőség, akkor mindig eszek belőle, de azt megértem, hogy a nyers marhahús az nem feltétlenül jó mindenkinek, de szerintem nagyon jó kaja. Brazíliában armadillót, a kisfaluban ez nagy megtiszteltetésnek számít, ha a vendég ilyet kap. Lehetett kapni a boltban, mint a kopasztott csirkét. Ennek utána kell nézni, hogy mi is. Márpedig nekem van brazil ismerősöm, majd meg fogom kérdezni tőle, hogy mi ez pontosan, és hogyha ő magyarázza, az biztos autentikusabb lesz egy kicsivel, mint hogyha utána keresek, de azt is meg fogom tenni azért. Gyerekkoromban anyukám minden reggel főzött le teát. Azt vittük suliba öcsémmel, kis flakonban. Egyszer pont esi előtt kortyoltam egy nagyot, éreztem, valami darabok vannak benne, gondoltam biztos gyümölcs darabka, vagy mit tudom én. Elkezdtem kicsit rácságatni, de olyan hihetetlenül borzalmas volt, hogy egyből kiköptem. Akkor láttam, hogy néhány légy úszkál benne, egy ideig nem is mertem teát inni. Hát igen, ezek a kellemetlen élmények egy életre el tudják venni az ember kedvét attól a valamitől. Engem egyszer egy ismerősöm kínált meg teával, és nem tudom mióta lehetett ott, de már penészes volt a tea teteje. És ahogy láttam, hogy így is ki akarná önteni, hát lehet, hogy nem vette észre, volt egy ilyen fedő a kancsom. Mondtam, hogy nem is vagyok szomjas, inkább majd később iszok valamit. Úgyhogy nem, hát az is rossz lett volna egy penészes teát megkóstolni. Két sztorit ír nekünk a következő hallgató. Egy, azt hiszem, hogy avas csoki lehetett, kb. 15 éves volt, és olyan picikét, nem nagyon túlpörkölt, földi mogyorós csokis íze volt, pedig nem is volt benne mogyoró. Ez kellemetlen. És a második húsos keksz, a dobozra az is rá volt írva, hogy emberi fogyasztása nem alkalmas, meg hogy kutya eledel, de azért fogyott belőle, írja nekünk Máté. Én csak azt tudom mondani, hogy egészségetekre, és aki még bírja,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, folytatódik a napos, felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vénköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki, bárhogyan közzé teheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot készített elő a kormány, amelyet a jövő héten benyújtanak az országgyűlésnek, közölte a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentésről tartott sajtótájékoztatón. A többi között szigorítják a hozzá

0: európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot.
1: Az időjárásról.
0: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben ugyanaz a téma, ami már egyébként is ismerős lehet. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 925 925-ös, ez egy SMS szám, vagy van ez az e-mail címünk is, a kívánság@ceglirádió.hu. Itt is megírhatják nekünk azokat az ételeket, amit vagy nem akartok megkóstolni, vagy nagyon is kíváncsiak voltak, de kár volt, hogy megtették. Bármi ilyen sztori jöhet, és még mindig vannak üzeneteink a legelső adásból, meg rengeteg új, úgyhogy most egy újjal megyünk tovább. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy valaki hozott sült lisztkukacot, leginkább olyan állaga volt, mintha a pisztácia belseje lenne, puha héjat etted volna, csak talán még ropogósabb, nem is volt annyira rossz, de igazából jó se, küldte nekünk Viktória. Egy másik hallgató azt írja, hogy bármilyen halhüllő, egyéb csúszomászó kétéltű, mondjuk én csak a halat kóstoltam kétszer, mindkétszer kihánytam 5 percen belül, a többi meg nekem egy kutya, ezt Nati küldte. Hát igen, hogyha már a haltól is rosszul vagy, akkor azt hiszem, hogy tényleg ne kóstolj hüllőt és csúszomászót, nem lesz a te világod semmiképpen. És igen, mondjuk apukám is olyan, aki így a halat sem igazán eszi meg, valamiért embereknek vagy embertípusoknak ez nem jön át. Engem kifejezetten érdekelne, hogy a halban mi az, ami nem ízlik, vagy kifejezetten undorító, nincs erős szaga, sem pikáns íze, talán az lehet idegen, hogy réteges a húsa. Én imádom, bármikor meg tudnám enni,

Persze minden, nem minden formában, nem is igazán ismerek olyat, hogy valaki ne szeretné. Mindig meglepő, ha olyat olvasok, vagy hallok, hogy valakinek ennyire nem jön be. Hát ez azért érdekes, mert nem csak apukám, a párom is ilyen. És igen, korábban már volt szó a halról, valószínűleg erre reagált a kedves hallgató. Nem tudom, hogy miért nem jön be az embereknek, de igen, amúgy szerintem van szaga, sőt, főleg, hogyha a folyami halakkal találkozik először az ember, annak igencsak erős szaga van, még olyankor is, amikor még csak kifogtad a vízből, és szerintem feldolgozás után is érezni a szagát, úgyhogy nem mondanám, hogy nincs. Minden esetre most nem erről van szó, hanem az undi ételekről, úgyhogy megyünk is tovább egy másik üzenettel. Téli szalámival töltött palacsinta. Saját ötlet volt, hamar megbántam. Egyébként nem hangzik rosszul, hogyha valaki ismeri Tóth Barbit, már hogy így nem csak a rádióból, hanem személyesen is, akkor tudjuk, hogy ő a palacsintát nem feltétlen csak édesen eszi. Téli szalámeset nem hiszem, hogy csinált volna, de sajtos tejfölöset rendszeresen szokott, és tényleg tök finom. Egyébként csak kicsit át kell állítani az ember agyát. A jutóró egy szelet parizerbe keverve, majd jóféle akácmézbe mártogatva, isteni finom, írja nekünk a kedves hallgató, szerintem ez irónia lesz. Minden esetre azért köszönjük. Gomba. Tudom, hogy izgalmasabbat vártatok, de nem szoktam poloskát enni, ellenben a gomba undorító. Nagyon szépen köszönjük ezt a véleményt is. Én szeretem a gombát is, de van például a szalonnát meg nem. Úgyhogy nekem bárki adhat szalonnát, én azt nem fogom elfogadni, vagy nem fogom szeretni, és sokan mondhatják azt, hogy én vagyok a fura, de nekem akkor is undorító a szalonna állaga, még talán a császár szalonnát úgy, hogy meg tudom enni, vagy a békönt, de semmi mást, sajnos. Ez van, a szüleim sem értik, de így alakult. Kedves hallgatók, undorító ételeket várunk a folytatásban is, ha volt valami undorító, amit ettek, kóstoltak, bárhol a világon, küldjék el nekünk, nem az ételt, hanem az üzenetet 0635 92 92 5-ös. Cegléd Rádió 92 5.

0: Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ezzel foglalkozik a mai Ceglit hangja is. Azért mondom, hogy ismereti korábbi adásban már foglalkoztunk ezzel a témával, de most már csak új üzeneteink vannak, és hát elég szép számmal érkeznek szerencsére. Az is elképzelhető, hogy ha nem is egy harmadik adást, de még valamikor egy folytatást majd valamilyen szempontból kaphat ez a téma, mert elég népszerűnek tűnik. Kisgyerekként mamáiknál megkóstoltam a disznónak szánt ízesített, talán epres tápot, úgy emlékszem finom volt, ez Kristóf küldte nekünk. Egészségedre, az előző adásban meg sokan kóstoltak cica és kutyatápokat, ott is azt mondom, hogy egészségükre. Gyerekként kukacos cseresznye, felnőttként sült kukacos hekk és fáradt olajízű kebab. Fincsi Robert üzenetét olvastam föl. Valami fura kajdlót a beleivel együtt egy kínai vacsorán, ropogott a homok a fogam alatt. Na igen, az a rossz, amikor megkóstolok, mondjuk én kaviárt ettem már, de nem vagyok egy nagy rajongója, valamiért például a sushit, azzal úgy vagyok, hogy néha tökre megkívánom, és akkor jól esik, de valamikor meg egyáltalán nem. Minden esetre, amikor nem tudom, hogy milyen ízre kell számítanom, és lehet, hogy azért, mert éppen egy kis homok van benne, ropog valami a fogam alatt, nekem az élményt el tudja rontani. Mindegy, milyen az íze, hogyha van olyan dolog, ami a számban nem működik jól, nem úgy reagál, nem tudom úgy rágni, akkor sajnos az onnantól nekem veszett fejsze. Friderikusz bogárevős epizód után haverommal 12-13 évesek lehettük, végigkóstoltuk az étlapot a határban. Szöcske, sáska, cserebogár. Miből lesz a cserebogár? Vagy hát miből nem lesz, hogyha ti föleszitek őket? Nem emlékszem erre az adásra, de azt viszont tudom, hogy többen emlegették már ezt, és a környezetemben is, tehát valamiért nagyon mély nyomot hagyott ez az adás sokakban, és ezért, hát valószínűleg ők nem így ették meg, hogy kimentünk a határba, és akkor ott eszegettük ezeket, azért valamilyen szinten hőkezelik meg, elkészítik, nem? Mindegy, nem tudom. Egy éjszaka folyamán felkeltem, hogy rohadt szomjas vagyok, benyúltam a matracom alá a kulacsomért, ittam és visszaludtam. Másnap mentem edzésre, és valami bevillant, hogy a hetek óta elveszett kulacsot, mintha láttam volna valahol az ágynál. Amikor kimentem a konyhába, láttam, hogy valami nem oké, öntöttem volna bele a friss vizet, és konkrétan fekete penész darabos löty jött ki belőle. 20 percig öklendeztem utána, írja nekünk Emese. Na igen, hát ez még tud olyan lenni, mint amikor a nyári szünet elején bent marad a szendvics a táskában, és szeptemberben kivesszük belőle. Na, az tud még hasonló lenni, de igen, velem is megtörtént már, hogy kicsit túl sokáig maradt egy víz, és azt hiszem, az átlátszó is volt a kulacs, és szépen látszott, hogy megvan már algásodva így az egész. Úgyhogy igen, hát ezek kellemetlen dolgok, vagy a penész is ilyen. Főleg, hogyha üdítő, vagy ilyesmi is volt benne, mert van cukor, na, az kellemetlen tud lenni. Citromos fagyi. Egyszer ettem életemben, de többet biztosan nem fogok. Na azért, hogyha valamire nem számítottam ebben az adásban, az a citromos fagyi, de azért nagyon köszönjük Hangának, hogy elküldte. Én minden esetre szeretem a citromos fagyit, szerintem nagyon sokan szeretik. Anyukám, ha fagyit vesz, szinte biztos, hogy citromosat fog venni. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy valakinek ennyire nem ízlik, de teljesen meg tudom érteni, mert miért is kéne, hogy ízleljen, ízlődjön, hogy finom legyen bárkinek ugyanaz, ami másnak finom. Úgyhogy az undorító ételekkel megyünk tovább néhány zene után. Tartsanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk, bár egy kicsit más választ adott a kedves hallgató, Peti küldte a következőt, szerencsére pont nem kóstoltam meg. Viszont éppen sötétedett, és bementem a szobámba, majd pedig leültem. Csak úgy néztem magam elé a sötétben, később pedig éreztem, hogy van valami kemény a takaróban. Mondom, biztosan amerikai keksz, a tesóm ott hagyta, véletlenül. Elkezdtem fogdosni és megszagoltam, nem érzek semmit, majd pedig arra gondoltam, megkóstolom, de akkor jöttem rá, hogy lehet, hogy inkább fel kéne kapcsolni a lámpát. Hát, jól is tettem, mert a macska kőkemény kakiát csócsáltam volna meg. Péter, köszönjük az élmény beszámolót, és köszönjük, hogy nem kóstoltad meg végül. Többet észre, mint erővel. Nem tudom, hogy ez ide illik-e, de most inkább próbálok másra gondolni, úgyhogy hát ez van. Kb. Az összes édesvízi hal és a tepertő, ja, meg ettem fiskéket, is undorító volt. A fiskék az akkor halból készült süti lehet, vagy ilyen torta. Édesvízi hal és tepertőd, most a hal tepertőre gondolsz egyébként, vagy a bármilyen tepertő, csak azért, mert annyira halas témájú az üzenetet, hogy lehet, hogy csak a hal tepertőt nem szereted, és a simát meg igen, mindegy. Nem tudom mi az, de így írja a kedves hallgató, hogy tokiyaki. Mindenképpen meg akartam kóstolni Oszakában, de nem számítottam arra, hogy ennyire szar lesz. Bár lehet, hogy nem a legjobb helyen sikerült venni, de nagyon szenvedtem utána, 100 napos tojás, igen, pontosan olyan rossz ötlet, mint amilyennek nyugati szemmel tűnik. Nagyon jó megfogalmazás, na talán azt én is kihagynám a 100 napos tojást, de és valamiért mégis imádják. Sjurströmming, norvég erjesztett hal, aki nem ismeri, talál rengeteg videót róla, konkrét vegyi biológiai fegyver, már a szaga is az, de az ízlese sokkal jobb, szerintem biztos vallattak vele terroristákat Guantánamo-ban, írja a kedves hallgató, hát nem tudom, mi lehet a története, de ha létezik, akkor valószínűleg valaki valamiért mégiscsak szereti. Egyszer emlékszem, én nem tudtam még mi az a ruszli, de egyszer venni kellett nagyapámnak, és a boltban én egyszer nem találtam sehol, megkérdeztem, hogy van-e ruszli, mondták, hogy van, odaadták a kezembe, és láttam, hogy ezek a halacskák benne az üvegbe így néznek fölfelé, és citromos lében ott áznak, és fú, nagyon rossz érzés volt, hogy ilyet valaki önként meg akar enni, ráadásul ő pont az én nagyapám. Minden esetre megvettük neki, és nagyon örült. Hát most próbálom úgy kimondani, ahogy a kedves hallgató X-el leírta, de nagyon nehéz lesz. Tyúkszart. A Baromfi udvaron felszedegettem és megnyalogattam. Ez rengeteg gyermek eredett története. Nekem ugyan nem, de volt olyan párom, aki gyerekkorában boldogan falta az ilyesmit, aztán persze rászóltak, hogy nem szabad. Azt mondják, hogy a mi gyerekkorunk, akik még mindent összeettünk, meg koszosak voltunk, meg mindent, az immunrendszerünket nagyon megerősítette. Aztán, hogy tényleg így van-e, azt nem tudom, de van egy ilyen mondás. Homokot. Imádtam, hogy ropog a fogam alatt, írja nekünk Szabolcs. Hát én nem imádom. Én, hogyha valami olyan van a számban, ami nem jó, akkor egyből rosszul tudok lenni. A kis unokaöcsém, Viktorka, öcsémnek a fia, ő csinálja azt, hogy ha új íz vagy új állag kerül a szájába, most 2 éves, akkor így, ami egyből vagy kikapja a kezével, vagy egyből kiköpi maga elé, és kérdez, hogy ez mi, hogy hát ne, csak úgy nem veredjük át, hogy bármit a szájába juttatunk, úgyhogy okos a gyerek, de nagyon sok mindent utána már második kóstolásra megszeret. Viszont homokot nem teszünk a szájába, és önök se tegyenek, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk akkor is.

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók. A Ceglét hangja hamarosan véget ér. A témánk nem volt más, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és menjenek tovább az üzenetek. Gyerekkoromban éjszaka kimentem meginni a szörpöt, amit már előzőleg kitöltöttem, de nem kapcsoltam fel a villanyt, és éreztem, hogy ilyen fura íze van, meg mintha valami kis darabok lennének benne. Hát nem belefulladtak a hangyák. Ez rossz, Laci üzenetét kaptuk meg. Igen, kikészítetted, felkészült voltál, csak arra nem, hogy a hangyák is megérzik, és belemásztak, aztán meg ott maradtak. És igen, eléggé el tudja rontani a hangyaíz a málna szörpöt. Avabi, valami kagyló vagy csiga élve grillezve, szerencsétlen még forgolódik, ahogy fő a páncéljában. Az éneket nagyon nem szeretem, és nem is tudom, hogy miért akarnak emberek ilyet megenni. Jó, azt tudom, ugye, ha belegondolunk abba, hogy miért így dolgozzuk fel a sertést disznóvágáskor, igazából az éjség meg a hiány miatt mindig minden részét meg kellett tanulni, megsütni a disznónak, és ez tulajdonképpen a magyar szerintem tökéletesen kísérletezte, hogy milyen részéből mit lehet csinálni, és tök finom ételek lettek belőle. Szóval igen, van az az éhínség, amikor kénytelenek vagyunk mindent megenni, de ez nekem akkor sem fér bele, mikor egy élő állatot, vagy mikor mi választhatjuk ki azt a homárt, amit kiemelnek ott a szemünk láttára. Kinek jó az, hogy az a szegény homárat aztán, na mindegy, én nem szeretem az ilyesmit, de sokan mégis, sajnos. Mongol barátnőm járt otthon és hozott kumiszt, ami már édességnek volt elkészítve, drazsészerű volt és borzalmas, Kínában többször akart meggyőzni, hogy az ottani partner, hogy egyek mindenféle kövér kukacot, mert nagyon élvezték, hogy szó szerint zöldre vált a fejem. Egyébként ez vicces szerintem. Tengeri sün. Tudni kell, ha egy ázsiai annyit mond egy kajára, hogy egészséges, az az egyik legundorítóbb dolog lesz, amit valaha eszel, mivel semmi jót, de tényleg semmi jót nem tud róla mondani, az egészségesben is kételkedek. Egyébként ezt Anett küldte nekünk, és végig is valahol értem. Nem tudom, hogy néhány dolgot miért fogyasztanak, de tulajdonképpen ezért készült el a műsor, hogy ilyen dolgokat olvassunk, és most végül is örülnöm kéne, hogy ennyi jó üzenetet kaptunk. Minden esetre menjünk még tovább. Vettem egy iced tea-t, amiben egy nagy karika penész volt. Miután megittam az egészet, és belenéztem az üres üvegbe, esett le, hogy van benne valami szokatlan, amúgy nem is vettem volna észre. Jászmin küldte ezt nekünk, és végül egy rövid üzenet Zoltántól. Fermentált cápahús Izlandom. Hát akkor azt hiszem, hogy fejezzük be a mai adást, kedves hallgatók. Hogyha még van üzenet, vagy elküldték, vagy valamit, de nem került be az adásba, akkor ne lepődjenek meg, majd még egy olyan adást csinálunk ezzel kapcsolatban, amikor ilyen megmaradt kérdések óráját tartunk, és ott mindenki sorra kerül, de egy biztos, hogy ez nem a holnapi napon lesz, úgyhogy holnap mindenképpen valamivel más adással készülünk, és tartsanak akkor is a Ceglét hangjával, Vörös Nádi pedig megköszöni megtisztelő figyelmüket. Jövök holnap is egy másik témával, de önök is tartsanak velünk, és maradjanak a Cegléd Rádióval. Viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédrásóban.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a Kötsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltása.

0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Czegléd Rádióban.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, folytatódik a napos, felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tiszapárt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekvától az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzé teheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot készített elő a kormány, amelyet a jövő héten benyújtanak az országgyűlésnek, közölte a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentésről tartott sajtótájékoztatón. A többi között szigorítják a hozzáférhetőségi szabályokat a szexualitást és erőszakot tartalmazó anyagokra, valamint a közterületi reklámokra és a politikai hirdetésekre vonatkozóan. Szigorítás várható a kórházakban maradt csecsemők ügyében is, hogy sokkal gyorsabban is hatékonyabban lehessen megfelelő ellátást biztosítani számukra. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt. A belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot.
0: Az időjárásról.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Czegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vénköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körül volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
0: Az időjárásról.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős. You shot me, then you caught me, I'm like them, bum, bum. I feel the satisfaction in your eyes, bum, bum.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Pszichológushoz mentem, a szívemben egy szép szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, folytatódik a napos, felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekvától az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzé teheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot készített elő a kormány, amelyet a jövő héten benyújtanak az országgyűlésnek, közölte a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentésről tartott sajtótájékoztatón. A többi között szigorítják a hozzáférhetőségi szabályokat a szexualitást és erőszakot tartalmazó anyagokra, valamint a közterületi reklámokra és a politikai hirdetésekre vonatkozóan. Szigorítás várható a kórházakban maradt csecsemők ügyében is, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehessen megfelelő ellátást biztosítani számukra. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt. A belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot.
0: Az időjárásról.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

0: Yeah. Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta,